0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor ő

0: azok a holland DJ-k, és azt is elmondta, hogy
1: én ugyanabban a bárban kezdtem Bredában, ahol ti ezt. Amikor ezt elmeséltem neki, onnantól kezdve barátok lettünk. Szerintem a kultúránkra is jellemző, hogy nagyon két lábbal állunk a földön. Ha feltűnik egy új DJ, nem ijedünk meg. Nem úgy fogjuk fel, hogy ó, itt egy új konkurencia, hanem úgy, hogy hé, ez tök jó.
0: Mennyivel szimpatikusabb ez a nagyvonalú hozzáállás. Támogatni a másikat, féltékenykedés helyett pedig inspirálódni egymástól. Sam Felt, Heart Like Mine, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresi, where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hamarosan a férfi, aki megjárta a Rádió 1 stúdióját, egy szágitárral előadta azt a dalt, amit bekészítettem, és jelenleg ezzel a dallal is turnézik Európában. A héten Olaszországban, sőt, hát nem csak a héten, egészen június végéig. Genova, Puglia, hát nem unatkozik a kámrád. Be mine, hozom nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált. Ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki nem sokára belép az új korszakába, Dirty Blonde, az új album, június 12-i megjelenés, és hát ugye azt eddig is lehetett róla tudni, hogy ami a szívén, az a száján. Például régóta nyíltan felvállalja, hogy bipoláris zavarral él, és a hangulatváltozásait, a fájdalmait is megosztja a rajongókkal. Ez a fajta drámai és sokszor zaklatott megnyilvánulás a bulvársajtóban sokszor úgy csapódik le, mintha folytonos krízisben élni az életét. Hát tényleg, hogyha követjük a social médiában, az olyan, mint egy ilyen állandó reality show. Bibi Rexa, New Religion, a Faithless klasszikus újra töltve.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abig jellel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt azon nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetik rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus kétfokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
2: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió E!
4: Indul Magyarország leghosszabb

Kozmikóval közös Butterflies, és ne feledkezzünk meg a vokalistáról sem, meg a dalszerzőről. Ő egy görög származású énekes dalszerző lány, 23 éves lesz idén. Barbs művésznéven fut, egyébként Barbarának hívják, és nagyon fiatalon, 10 évesen kezdett a feldolgozás videókat posztolni a YouTube-ra, 13 évesen pedig már egy zenei tematikájú valóságshowban szerepelt. Az alter popból emelte most a mainstreambe Martin Garrix. Ez a Matti Szentszetkóval közös Butterflies.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most Joel Corey, a DJ világ egyik legizmosabb DJ, hát lehet, hogy ő a legizmosabb, nagyon ki van pattintva. Annak idén egy csomó testépítő bajnokságon győztes volt. Nem tudom, hogy a foci az mennyire megy nekik, de Balázséknál folytatódik napközben a nagy kapura rugás játék. Hogy mi mindent lehet nyerni, ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hozom Joel Corey-t.

0: valaki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy, Calvin Harris után pedig az egykori kedves, akivel 15 hónapig járt, 2015 márciusától 2016 júniusáig, az exekről is szól egyébként ez a dal, Taylor Swift, Opelite.

0: 11-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a csodálatos Miley Cyrus, akivel óriási dolog történt. Május 22-én hivatalosan is megkapta a saját csillagát a hollywoodi hírességek sétányán. Ez ugye a híres neves Hollywood Walk of Fame. A zenei kategóriában átadott csillag a sétány 2845. plakettje lett, az esemény pedig hatalmas rajongói érdeklődést kísérte. Láthatóan elérzékenyült Miley a beszéde közben, amikor köszönetet mondott a családjának, köztük az anyukájának Tishnek, a tesójának Brandynek és a vőlegényének Max Morandónak, és persze a rajongóknak is. Hangsúlyozta, hogy bár a csillag a halhatatlanságot szimbolizálja, pont az alkotói sürgetés és a tűz élteti, hogy ő maga nem él örökké, így a jövőben is a folyamatos alkotásnak szenteli az életét. Komoly kis divat bemutató alakult ki ott a helyszínen, az egyik ikon, aki felkonferálta őt, maga Donatella Versace volt. Miley Cyrus és egy óriás Rádió 1-es kedvenc.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen. Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. Veszélyes lehet az egyik kínai bors. Lecserélhetik az 50 éves héveket. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz lett volna porcukornak hazudni, fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat, még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak, ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolt árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állatok már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a csepeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Nem csak csípős, veszélyes is lehet az egyik kínai bors. Az uniós gyorsriasztási rendszeren kaptak bejelentést róla, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig rögtön intézkedett. A termékben határérték feletti növényvédőszer maradékokat mutattak ki. A borsról képet és leírást is talál a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján. Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalakon. Ma van a kerékpározás világnapja. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke azt mondja, a bicikli nem csak közlekedési eszköz, hanem megoldás az élhetőbb környezet megteremtésére.
2: Könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar. 1-2 fokkal melegebb lesz délután, 27-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, majd változékony marad az idő, és egyelőre úgy tűnik a hétvégén is sok helyen frissíthet minket egy-egy zápor vagy zivatar.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összes zsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egy csak igazi mai slágermegy. Balázsék is érkeznek 3-4-6 előtt egy kicsivel best on, vagyis tegnapi legjobb pillanatok, aztán a mai legjobb pillanatok is jönnek élőben, 6 óra után itt a stúdióban. Folytatódik például egy nagyon népszerű játék kedvenc reggeli csapatunknál, ez ugye a nagy kapura rúgás. Két főre szóló bosztoni utazást is lehet nyerni repülőjeggyel, szállással és belépővel a labdarúgó világbajnokságra. Részletek a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumokban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
2: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
1: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra csukni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De ez ajtó, tehát hogy érted?
3: Ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy
2: csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mintha egy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
3: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megy pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem ugoltál még.
1: Letolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
3: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz, esküvői ruhában?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszéltünk.
1: Síruhában vagy
3: ezek? Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened.
1: Futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerbe bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi
3: de
1: dolog.
3: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
2: Ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pizsámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát... attól függ, ha most azt kell, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy...
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát
3: az,
1: nem, mert lehet, csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Fejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy én némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
3: vagy. De mi az
2: vagy?
3: Etikett, hogy belépsz, és akkor és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiskedne
2: vagy. Nem vagyunk hülyék.
3: De nem.
1: Oda lépsz csöndben, konstatálsz. Igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil.
1: Igen.
3: Nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérik a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vizet egy flakonból.
3: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
2: És akkor büszkén körben nézel,
3: és akkor,
2: hogy
3: és
2: voltam.
3: És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel tudod ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után bejutott az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve... Ez nem a te házasságot,
2: csak veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bánjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
1: Ez a
3: Wi-Fi film, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: A tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
1: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
3: Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudást.
1: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Tehát azért az nincs olyan kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszorójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, ki akadt rá erre?
1: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység. És azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, hogy te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy hát a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbest,
2: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék Wi-Fi-je? Hát né, hülyeség, mi
3: nincs? Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Te tudod, ahova nem való, 1-2-3.
2: Zsűlnek biztos, hogy van.
1: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
3: őket. Hagyj kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
4: Jules.
2: De jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPodsod?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsül, jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsül.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a Wi-Fi-nek?
3: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 izé, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni. És
1: akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomással most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös
1: hát, nagy LVVLK igen, ha megfogod
3: dollárjel,
1: igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
1: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a 6.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
1: Ja, ez egy megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusa benne.
3: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, de se kell indult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelen azt üvöltöd,
1: hogy bomba. Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Nyabákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Azt is hozzátette emellett, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, egy ember meghalt, többen megsérültek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Az idén sem költöznek el a kiránduló helyekről a kullancsok, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben várják áldozataikat. Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa azt mondja, túrázás előtt mindenképpen érdemes felkészülni.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az átlag feletti hőmérséklet ráadásul akár novemberig is tarthat. A szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek elterjedésének, és egyes országokban tovább csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar.
0: Közlekedési hírek.
1: A 2-es főúton Vácon közművezetéket javítanak a 36-os kilométer környékén, félpályás korlátozásra és sebességkorlátozásra kell figyelni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Sűr.

0: reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na itt vagyunk. Uha, 6 óra, de volt ez. 6 óra után 17 perc. Jó reggelt, Juli, hello, jó reggelt. Feri.
2: Julcsa, szevasztok, hello.
1: Hello. Várjál, most már hello. Hangod is van. Van. Jó reggelt. Csak egy kicsit valami van.
2: Nazális.
1: Igen, nem tudom. De hogy nem.
2: Hozzatok neki zsebkendőt.
1: Nem, én kezded, hogy nem tudom. Ez picsa van ezzel a székkel. Na, lemegy a székem, gyerekek, itt vagyok. Szóval nem tudom, én se tudom, forgattam tegnap, de lehet, hogy a hangom használódott el egyébként, nem is a...
3: Sok annyira beszéd. Lelkesen kiabáltál?
1: Nem, azért vigyázok magamra.
3: Olyan eufóriába kerültél?
1: Kimélem magam, azért ezt tudni kell rólam, hogy...
2: Nincs már abban a műsorban, hogy ami már... magával ragadná.
1: Kimélem magam.
3: Nincs ez a flow.
1: Van, de azért úgy oda, figyelek magamra. Magamnak, magam vagyok a legfontosabb, úgyhogy... Ja, lehet, hogy ezt hallod. Hogy ez van egy kicsit most
2: egy kicsit
1: így, hogy
2: olyan,
1: így el...
2: Igen, mintha egy ilyen kezdődő megfázás.
1: Igen.
2: Tifusz és szifilisz keveréke. Hát azt volna ki rajtad.
1: Igen, valami van. De haladunk nem sokára vége, úgyhogy... Ja.
2: Mi a forgatásnak.
1: Forgatás szempontjából, igen.
3: Ennek lesz vége.
1: Rövidebb etap, más etap, úgyhogy ez egy gyors villámtörténet.
3: Kipörög ez gyorsan.
1: Ez igen, ez most nagyon más koncepció, más a mennyiség, más minden, úgyhogy...
2: De ugyanolyan jó a minőség. Ez az, hadd szóljad.
3: Hányra értél haza?
1: Hát ezt nem tudom megmondani, mert tudod, van ilyen.
2: Mert utána elment még bulizni.
1: Visszamenetel, meg...
3: Rájössz, hogy ott felejtetted.
1: Kiszavazás, meg mit tudom én, itt van. Van egy csomó minden veletek. Mi újság? Zsűl, segíts, légy, nem tudom megnyitni a gépemet.
2: A Zsűlnek most más dolga van, mert a kis elektromos rollerét el fogják kobozni, ugye?
3: Ajaj,
2: igen. Tegnaptól vége Zsűl, bezúzzák az egészet, és tökre igazuk van.
3: Vitézi oda csap.
2: Így van, két lépcsős lesz majd a Kressz módosítás. Az első az elektromos rollereseket érinti, úgyhogy Gyulának annyi a szép világnak.
1: Aha.
2: Ez az egyik, a másik meg, hogy azt valaki mondja meg, olvasd be a 80-as végű SMS.
1: Olvasnám, ha tudnám, rátadom.
2: Ja jó, nem, akkor megverjük. Szóval már csak nem sok nap van az iskolából, hogy gyerekek, én nem emlékszem rá, mi az Istenért, de tényleg pedagógusok, én miért hűltök meg az utolsó 3 hétre, hogy 8 dolgozatot kell még megírni? Haver, mi nem dőlt el eddig,
1: igen,
2: hogy a gyerekem 2-es vagy 3-as,
1: vagy 4-es, vagy
2: 5-ös?
1: Nem is ők, az alaptanterv sok. Abból kéne húzni, de reméljük majd ezek a fiúk, lányok most hozzányúlnak. Az a sok. Tehát egyszerűen a mennyiségből kellene visszavenni. Tehát június elején még dolgozatot iratni a 30 fokos teremben, van még bármi értelme,
2: de
1: kiderül
2: nem
1: még bármi.
2: 8-at, érted?
1: Le kell zárni nekik sajnos.
2: Én értem, de az egész osztály billeg, hogy 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Mert az az 5 ember, aki billeg, az Kovács, jöjjön ki, itt a feladat, tessék, jó, 4-es, gratulálunk, érted? Hogy az egész osztályt kell szivatni, az utolsó 3 hétben tényleg, amit te mondasz, hogy 30 fok van a teremben, már mindenki ilyen ábrándos szemmel néz kifelé, hogy úristen, itt a nyári szünet, dolgozzák!
3: Hát, mert nem csak a nyári szünet, hanem egyszerűen ki vannak merülve. Tehát a lányom még mindig a könyv felett görnyed.
2: Most reggel nem aludt egész éjszaka.
3: Hát egyébként komolyan, tehát hogy 0-24-ben tanul, ő is még az utolsókat rúgja, még itt, nem tudom, még a következő 8 napban, vagy 7 dolgozatot, vagy 10 napban, nem tudom mennyit ír, reggeltől estig tanul, már kilóg a szeme, kilóg a bele, minden baja van.
2: És én
3: 4,68-ra még eldöntöm, hogy megadom-e az 5-ös című. Hallod? Mi a jó Istenről beszélünk?
2: Tudod, mit csinálnék? Már nyilván mai fejjel, akkor ezt nem csinálta volna meg. 4,68, hogy eldöntöm, hogy megadom-e az 5-ös, tanárnő, ne adja meg, jó, 4-es. Ma már ezt mondanám. Igen, 16 évesen nyilván ezt nem mondod. Egyértelmű, de most ezt mondanám, hogy tanárnő, jó, a 4-es, hagyjuk a francba.
3: Nagy hajtás van. Viszont hagyd büszkélkedjek.
1: No, mesélj valamit, milyen akarsz büszkélkedni, olyat, ami érdekel.
2: Igen, ami bennünket is büszkébé.
1: Igen, tehát csak olyat.
3: Akkor inkább
1: most olyat ne, ami lehoz az életről. Na, mit akarsz mondani röviden?
3: Ez.
1: Az mi az Isten?
3: Cseresztyefánk első és egyetlen termése megvan.
1: Az jó korán jött, nekünk is van, de hogy az még egy 2 hét kell neki azért.
2: Hogy is. Hát
3: megvan
2: a korai cseresztye,
3: az
2: cseresztye május,
3: az már
1: nekem júni közepére fog beérni, hogy nekünk.
2: Neked is egy van?
1: Nem tudom, mennyi van nekünk. Nem, nekünk egy cseresztyefa van. De hogy az most permetezni kéne, vagy késik, vagy csúszik, én még nem láttam rajta valódi termést.
3: Egyetlen egy darab cseresznyét hozott.
1: Egy darab cserkót, egy fa.
3: Még ez még csak egy pici fa, egy kicsit csemete, de már egy termést hozott, úgyhogy hogy...
2: És hol van?
3: Mint az adventi almát. Körbeadtuk, négybevágtuk.
1: Sose értettem ezt a fajta, én házilag termelek valamit, és örülök három szemepernek, és soha többet nem lesz lehet semmi két évig. Ez számomra teljesen felfogadatlan, de adom, értem. Ez nagyon cuki.
3: Terem a földi eper is.
1: Azt mondom, hogy igen, van egy okra.
2: Szem lesz.
1: Az a lesz hat szemeper. Az
3: már,
1: jó.
3: Már kettőt már megkóstoltunk, szóval most így elindult nálunk egy ilyen folyamat, igen.
1: Aha.
3: Igen, kertészkedünk, magaságyás.
2: Azért most még nem érzem, hogy a nagybani piacon te fogsz árulni.
3: Nem, ebből még nem lesz pálinka, igen, se pite, se semmi, még jó ideig, de tegnap nagy örömmel hozta Miró az első és egyetlen szebet, úgyhogy sokba vágtuk. Jó íze volt.
2: Jó, hát na majd jövőre vagy utána, nagy vagy ezek, valamikor. Most elviszi ugye a tél, majd jövőre, mert hideg lesz, akkor nem lesz rajta termés, szépen elketyegezi.
3: Nem,
2: pár éves ilyen projektet bele lehet behúzni.
1: Nekünk még van egy-két hét benne, amíg ebből cseresznye lesz.
2: De igazából mondtad, darabot nem látsz rajta.
1: Hát úgy van ugye, hogy először ezek ilyen zöld színe van, aztán elkezd így be.
2: A zöldet már látod?
1: Zöld már ott van, csak elkezd így szépen bevörösödni, de hogy azért az idő, de még nincsen kész.
3: De tehát, amikor kész lesz, akkor majd jön egy ilyen háromnapos eső, és pont berohad a fám.
1: De most miért vagytok ilyen negatívak? Miért rohadna be? Hát az két heted van körülbelül leszedni. Egy ilyen egy-másfél heted után elkezd ugye össze, így aszalódni, és akkor utána megeszik a rigók. De hogy egy másfél heted van, azért azt leszedni.
3: Meg jönnek a kis kukacok?
1: Hát az kukacos, igen, nincsen permetezve igazából.
3: De nem az a jó kis Germensdorfi atya ég, gyerekkoromban mennyit
1: az milyen
3: másztam
1: volt
3: fára.
1: Az fölültél.
3: Felültél, felmásztál, és patigettad, hogy rosszul nem lettél.
2: És mindenre azt mondták, hogy ez a típus, még akkor is, ha nem. Igen, mert ez volt a varázsszó,
3: tudod. A Germensdorfi.
2: Igen, mint a cecei dinnye, a Lajos Mizsei eper.
1: Nincs ennyi eper Las Vegas környékén, a nevadai sivatagban, mint amennyi Lajos Mizséről jön. Igen.
2: Életem legnagyobb üzleti vállalkozását kezdtem el annak idején általános iskolában. Nekünk volt egy rohadt nagy cseresznyefánk az udvar végén, új kígyóson. Nagyon szép, nagyon finom cseresznyével, és marha korán élet. És apám kitalálta, hogy mi lenne, hogyha ezt eladnánk az iskolában. Hát ugye is nem ő járt az iskolában, hanem én. Tehát rögtön ez volt, hogy adjam el én ezeket a cseresznyéket. Az öreg bestlatyogott az igazgatóhoz, ledílelte a dolgot, hogy mit tudom, én ilyen papír tölcséreket csináltuk a Népújságból, a Békés megyei Népújságból, azt megtöltöttük cseresznyével, és akkor én bevittem ilyen kosárral, és szünetben lehetett venni. Igen ám, de a fater megállapodott az igazgatóval, hogy egy ilyen tölcsér, az nem tudom, 10 deka lesz majd benne, lemérjük, és akkor ez 3 forint, vagy akár menni. És mire hazaért, kitalálta, hogy mi lenne, ha inkább 15-öt tennénk bele, mert az sokkal több, de adjuk 5 forintért. Tehát, hogy áremelés. És az első nap, ahogy bevittem a kurva sok cseresznyét, bocsánat, becipeltem, érted, valahogy beraktam, és elkezdtem árulni 5 forintért, és vitték mind a cukrot, már pontos összegekre nem emlékszem, de valami ilyen összeg volt, vitték mind a cukrot a gyerekek, mert mindenki örült neki, egyszer csak jön az igazgató, hogy akkor vesz tőlem cseresznyét, mondtam, hogy igazgató, 5 forint a cseresznyét, mondta, az nem lehet, hát apád a 3-ba egyeztünk meg. És tudod, én meg olyan, nem kezdted el magyarázni, hogy de ebbe több van, meg mit tudom én, így lehet, úgyhogy a cseresznye bizniszünk az gyakorlatilag 3 perc alatt véget ért.
3: Apád jó szóval volt, mert a 10-ről helyett 9-re kellett volna levinni, és az eredeti
2: hát megtartani. Nem, azért nagy üzletember volt az öreg.
3: És ennyit, egy szezont ért meg ez a biznisz?
2: Nem egy szezont, ez egy napot egy ért meg a cseresznye árulás, igen.
3: Hát igen, be lett volna potenciál.
2: Hát most nem itt tartanék, érted? Hallod. Óriási budai villák lennének a cseresznye biznisz. Őstermelő
3: lennél, hallod?
1: Igen, olvastuk közben a nyári szünetes SMS? 16 nap, 19 óra, 43 perc és nyári szünet. Gyerekek, Balázsikos bögréből ittam a kávét, hát a szerencsét hoz ma, és nyerem a tévét. Ha ne akarjál sokat, neked az a szerepet, hogy küld, hogy hány nap van a nyári szünetig. Most már bögréből iszod, meg már nyerni akarsz, ne legyél sok. Vigyázz, ne legyél sok, mert
3: egy
1: sok akarsz lenni.
3: Kapott, ugye?
1: Nem tudom, miért kapott ajándékcsomagot, de ha sok akar lenni, akkor el fogom felejteni az SMS-eit. Mindenki maradjon meg abban a szerepben, ahogy indult. Itt most már barizik meg, bögréből iszik meg. Tévét akar nyerni? Nem. Tehát, hogy te az vagy, hogy elküldöd, hogy mennyi van még a nyári szünetig. Nem? Aztán utána kitalálod az új szerepedet majd, ha elindult a nyári szünet. De itt most már ne induljon el egy ilyen puncsoskodás, meg te maradjon mindenki abban, ami van. Nem? Sziasztok, ennyi van a nyári szünetig. Ne gondoljuk ezt túl, ne lépjük ezt túl. Erre indultál, így kell befejezni. Nincs
3: itt
1: barizás.
3: Vannak dolgok, amiket illik meghálálni.
1: Nem, semmi, dehogy is. Egyáltalán nem hálálunk meg semmit.
2: Kértük, nem kértük. Ez egy önálló vállalás, érted? De tetszett, okay.
1: Nem hálálunk meg semmit.
2: De már most a színes tévé is kéne neki?
1: Nincs ilyen, hogy azért, mert ő most ennyi ideig küldte, azért meg nem puncsoskodunk. Elküldte, küldi, ezt vállalta, csinálja, utána elköszön, és vége van. Most sajnos ez ilyen. Én meg a WC-be kakilok, írja valaki, köszönjük szépen.
2: Nagy szerencsé, hogy nem mellé, ügyes vagy.
1: Igen.
3: Hát van itt egyébként egy fantom. Itt van egy lépcsősor, ahol itt följössz a 8-as busznak a megállójába, és azt a lépcsőt valaki mindig leszarja.
1: Az jó.
3: És ember.
2: Minden napra van?
3: Minden második nap van friss extraktum, ahogy a múltkor mondta a Polgi. Most már rá így ráállasztam, nem mondom, hogy keresem, mert nem gusztusos, de hogy valaki azt minden este meg. Minden
1: ez egy második... lépcső? Vagy
3: igen,
1: ez...
3: igen, igen. Itt a hegyalja útra, mi is fel a lépcsőre, és ott valaki minden második este elbújik.
2: Na, de már tudatosan visszajársz egy
3: szerintem
2: idő
3: igen,
2: után? Mert az első az ugye jött, tehát ott nem megállíthatatlan cunamiként érkezett a izé, a letendő csomag, azt letette a csávó, de két nap múlva, amikor újra, akkor azon gondolkozom, hogy én megint oda szarok.
1: Hát vagy kedvet kapnak a többiek, tudod, tehát az is lehet. Kedvet
3: lehet, hogy az ő lázadása.
1: Igen.
3: Rájött, hogy mennyire izgi, hogy ott majdnem meglátják, de közben még mégsem, és akkor gyorsan kirakja.
1: Tegnap király volt, hogy vagy magyar, durva lett volna, ha beszéltek olyannal, akinek jelzik az egyik nagy lábúja. Igen, egyébként tegnap jó volt az, jól sikerült. Jókat hívtunk, jókat találtunk. Jó hangulatban volt az ország, azt kell, hogy mondjuk, úgyhogy tényleg jó lett. Bakker soha nem nyertem semmit, írja. Kazi, ez az? Ezt kell? Tehát ez a jó. Kazi, te azért vagy Kazi, mert itt vagy, írsz, beolvassuk, és ennyi. Nem kell neked nyerni. Azt mondja, hogy bebocskorosodtál, Bali. Nem, tényleg nem. Csak ez, higgyétek el, hogy ezek a kapcsolatok, ezek így működnek, hogy tartod a határokat, és nem engeded tovább, mint amennyi valójában van benne.
3: Azt a mémgyárat láttátok, ami most itt megy a Szoboszlainak a
1: valami rólunk is készült, mert tegnap a Krisztián rám írt, hogy ki tehette valamit. Mondom, persze, tett ki nyugodtan, és voltunk négyen hasonlót csinált.
3: Hát basszus, mindenki. Most mi az összes létező cég ebben az outfitben montírozza magát. Mindenki ebben a fehér nadrágban és a kékingben és
2: ment.
3: A papucsban tolja.
2: Ugye, nem tudjuk értelmezni az előre mutató
3: nem igazán.
2: Divatot.
3: Nem, de higgyétek el, hogy fél év, nem fél év, de hogy is. 2-3 év múlva ti is ebben fogtok járni.
1: Egy ilyenben?
3: Hogy
1: igen,
3: nem,
1: ha?
3: Persze.
2: Hát, én nem
3: az
2: ilyeneket látom,
3: most még körbe röhögjük, aztán 2 év múlva mi is.
1: Megmondom őszintén, a fekete kis topánkát így zokni nélkül, azt nem annyira látom. Tehát az biztos, hogy nagyon drága, meg nagyon sokba került.
2: Tehát várj, Balázsok, csak azon nem a topánkával van baja, hanem hogy nincs hozzá zokni.
3: Fehér sportzokni.
1: Igen. Egy fehér sportzokni nagyon hiányzott. Igen, róla. Na jól van, gyerekek. Oké, akkor Zsülci integet. Jó, vágjuk bele, fél hét van, és mindenféle finomsággal készülünk, hírek, reklám, zene, stb. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Mi pedig itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
6: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
1: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
8: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök. Lecserélhetik az 50 éves híveket. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a Szentendrei, a Ráckevei és a Cseppeli vonalakon. Fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat. Még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak. Ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolt árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állatok már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a Cseppeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsodvár megyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtószolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar.
0: Közlekedési hírek.
1: Az útinform írja, hogy dolgoznak a 4-es főúton Becsés átkerési szakaszán, a főutca és a Magyar utca kereszteződésénél. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:07 lesz, pontosan 3 perc múlva jó reggelt. Kívánom mindenkinek, időjárásunk, Ferenc.
1: Cső, gyerekek. Ígérték, de nem jött meg, már a mai hónapra megjön, de lehet, hogy itt-ott fog.
0: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Annyi infót tudnátok-e adni a hajós kitelepéléssel kapcsolatban, hogy hánykor érkezik vissza a hajó a kiindulási pontra, lehet maradni végig, köszi Dév.
3: Parti hajó lesz 24 órás.
0: 24 órás, nem bővünk vissza. Elindulunk és vége van. Hát gyerekek, 10 óra a kikötés, ugyanúgy, mint mindig. Tehát, hogy ez nem...
1: 6-kor megnyitjuk a hajót általában, ott még nem megyünk, 7-kor indulunk el. De aki 7-re jön, az már nem biztos, hogy fölfér, bár most nagy hajónk van, most is nagy hajónk van, tehát 7-kor kihajózunk, átmegyünk Tihanyba, ott kiszállhatsz,
0: de senki nem fog.
1: De senki nem fog, nem szokott ez megtörténni, és 10-re visszahajózunk, és 10-től tiéd a balcsi.
0: Aha, így van.
3: Addig az volt a gyakorlat, hogy aki így 6-ra érkezett, az már nem nagyon fért fel. Tehát, hogy ott már 5 órakor tanultak az emberek, és
0: igen. Volt, aki lemaradt, ja, de mi olyan sok infót mondunk róla. Igazából ugye ez június vége, tehát van még idő, de a dátum az
1: 3 hét,
0: igen, de a dátum az megvan. Ugye ez a júni 20, mi volt ez? 26. Júni 26, ott van ez a hajózás. És van még idő, tehát hogy van még idő, azért mondjuk majd a részleteket. De 10-re újra a kikötőben vagyunk, úgyhogy így tudtok ezzel számolni. Jó, Feri, ezt pontos volt, miről is beszéltél? Kérdezem,
1: hogy... Ahogy szoktuk, gyerekek. Hát ez...
0: Ahogy szoktuk,
1: ez igen. Ez már védjegyünk.
0: A nyári szünet bekövetkeztével hiányozni fog a reggelekből a napi rutinszerű SMS, de reméljük emberünk szeptembertől újra elkezdi a visszaszámlán. Szabika küldte nekünk. Vagy átáll a karácsonyra. Meglátjuk, azt nem biztos, hogy engedjük.
1: A legnagyobb az lenne tényleg, ahogy kijut a nyelv, vagy kitörik a nyári szünet, akkor abba hagyja, és szeptemberben, hogy kezdődik az iskola, az első napon, puff, ott az SMS.
3: Eltűnik, aztán, mint egy földig
1: szerintem van
3: előre
1: feltámad. Az zseni lenne.
0: Igen. Úgyhogy ez van, gyerekek. Jó, mi holnap megyünk egy kis 4 napos horvát motorozásra. Remélem jó időnk lesz.
1: Jó, esős.
0: Esős lesz?
1: Nem. Hát most azt mondogatják, hogy érkezik, de már mára érkezett, azt látod, mégis én is motorral jöttem.
0: Na, ma mondtak valamit, igen, de aztán jövőtől. Jövőtől jön az igazi javulás, gyerekek. Jövőtől már 30 fokok, és beköszönt. Beköszönt az igazi nyár. Pattintsál egy játékost, Anna.
4: Itt vagyok.
0: Megcsinálj nekem, léci egy kávét utána.
3: Lesz most valami kis motorozgatás, rácok?
1: Lesz hát.
3: Mentek valahova?
0: Én tegnap is motoroztam. Ha ez kis motorozásnak számít.
1: Azaz.
0: Sokat mentem, de motorozom.
1: Miért
0: folyamatosan.
1: Miért forgattál?
0: Hát ide-oda.
1: Jó, ide-oda, amodá.
0: Helyszínek között, meg szünetekben kellett így intézkednem egy kicsit, úgyhogy minden nap van igazából.
3: Most azzal jöttél?
0: Most nem.
1: Akkor nincs minden nap. Van, nincs.
0: Nem, ma esőt mond.
1: Akartál egy körre?
3: Igen, egyszer mindenképpen szeretik felülni a hátatok mögé, belekapaszkodni a kis derekatokba, és azt mondod, hogy juhú, toljad neki gyorsabban!
1: De látom rajta, hogy még élvezni is.
0: Nekem ezzel ma nagyon nehéz lesz, mit csinálom. Nekem ez így egy nagyon hosszú nap lesz, gyerekek.
3: Én egyszer ültem így motoron, így valakibe kapaszkodva.
0: És?
3: Iszonyatos halálfélem.
0: Elhagyott a piros lámpánál? Húzott egy kövéret, azt mondta, úristen, ez ő se bírja.
3: Egy siklóernyőzésről hoztak le valahonnan, nem is tudom már honnan, ott próbáltam életemben először a siklóernyőzést, felemelkedtem 3 méter magasra, azt rájöttem, hogy innen le lehet esni, és úgyhogy nagyon beszartam, úgyhogy ennyit eddig tartott, és oda motorral vittek föl, és motorral hoztak le, és a srác az nem kímélt.
1: Tehát nem csak a siklóernyőzés miatt voltál beszarva, hanem a motorozás miatt
3: főleg.
1: Azt kell csinálni egyébként, tehát hogy elindultok, oké, első piros lámpánál megállsz. Ha meguntad a Julit, akkor mondasz neki, hogy Juli, most tárd szét a két kezet,
3: igen,
1: hogy igazán
3: érezd a felet.
0: Ott egy nagyon kövér.
1: Nagy kövér, puf, már ott is marad.
3: Bukó van rajtad, ugye?
0: ott húzunk egy nagyon kövéret. Van egy balesetünk az M3-as bevezetőn, az M0-as körgyűrű magasságában, Budapest irányában, 3-as koccanás. Ráfutásos baleset, gyerekek, hatalmas dugó várható. Peti, köszi, hogy elküldted nekünk. Jó, ha van friss, akkor még küldjétek. És MotoGP páros belépőnk van. A MotoGP hazai futomára, igen, a Balatonparkban. Ez most hétvége?
1: Ez most hétvége, igen. Aha. Igen, én úgy tudom.
0: Most tudom. Hétvége.
1: Ja.
0: Na, mindjárt meghallgatjuk játékosunkat. Gyula, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Kálló Gyula, mi a helyzet?
5: Hát most már egy tökéletes a nap.
0: Na.
5: MotoGP jegyek a sebbe, úgyhogy ennél jobb nem lehet.
1: Akkor ne is játszunk.
3: Nagyon magabiztos. Minden az, hát nyilván de. Megkapod az ajándékot, ha nyersz, hazudsz itt ezt.
0: Igen.
5: Természetesen.
1: Tavalyi futamon kint voltál?
5: Igen, képzeljetek, sikerült jegyet szerezni, úgyhogy nagy szerelem lett első látás.
1: De mi, akkor is nyertél?
5: Sikerült szerezni jegyeket.
1: Aha, tehát belógtatok, világosan.
5: Ne, persze. Itt lakok a pálya mellett, úgyhogy simán beugrunk.
0: Nagyon jó. Akkor idén szeretnél duplázni, vagy idén megint mennél?
5: Nagyon szívesen mennék, igen.
0: Hát egy jegyet megvan, hát vidd el, és akkor megvagyunk.
5: Nem, azért Balázs, én veled azért szeretnék egyet játszani.
0: Igen? Úgy érzed, hogy szeretnél egyet játszani. Jó,
5: nem
0: oké.
5: Nem vagyok olyan könnyen.
0: Ja, már mit? Az ajándékcsomagot nem adott könnyen?
5: Nem.
0: Vagy a jegyet? Vagy csak úgy magadat nem adott könnyen, köszönöm. Jól van, játszunk akkor egyet, jó? Gyula.
5: Gyula.
1: Gyulus.
0: Na, számol valaki? Megyek,
1: jó, persze. 3-2-1, tessék!
0: Számolok ki, akár. Halló. Itt vagy, Gyula, szevasz.
5: Szia, szia, Balázs. Elkezdődött a játék?
0: El, Gyula, elkezdődött. Mi újság, hogy vagy? Mit dolgozol? Mondtad már? Mit csinálsz?
5: Jelen pillanatban a tanácsadással foglalkozom. De
0: tanácsadás?
5: Beszéljünk inkább a motorozásról. Szeretsz motorozni?
0: Szeretek, Gyula. Motorozol? Neked is van mocid? Vagy csak nézed?
5: Én szeretem inkább nézni. Én úgy érzem, hogy ez egy veszélyes sport. Szerinted veszélyes a sport?
0: Várjál, most a sport vagy az utcai motorozás? Mire gondolsz?
5: Miről veszélyes, Gyula? Mind a kettőre. Beszéljünk az utcairól. Szerinted az veszélyes?
0: Szerintem, ha odafigyelsz és vigyázol magadra, akkor kevésbé veszélyes. Ha nagyon húzod, akkor lehet baj.
5: Szoktad húzni?
0: Mit, Gyula?
5: Hát a gázkart, gondolom.
0: Szoktam, de vigyázok magamra. Nem sokan, de vannak néhányan, akik szeretnek. Meg ki is mondtam ráadásul. Álljál, Gyula, kimondtam. Azt mondtam, nem sok. Megvagyunk.
1: Én egy kicsit hamarabb vártam, hogy föladod.
0: Igen, majd be akartam dobni a török között. Gyula, van egy szép ajándékcsomagod is.
5: Nagyon köszönöm.
0: Jó? Várj, és mutatjuk a nyereményedet, figyelj.
2: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépő a MotoGP hazai futamára a Balatonparkba.
0: Ez most hétvége, azt mondja a Feri.
1: Így van.
5: Így van.
0: Na, hát akkor jó.
1: Gyulusom, jó ne legyél ideges, az fontos. Ez úgy tűnik, hogy a gyuláknak tényleg valaki írta, hogy a miénknek is, meg ennek is 30 a púzusa.
0: Ezek a gyulák ilyenek.
1: Gyula nyugi van.
0: Igen. Jó van, Gyula, küldjük akkor az ajándékcsomagodat is, meg a MotoGP belépődet is. Jó, köszi.
5: Sziasztok.
0: Ciao, hello.
1: Hello.
0: Gyula megérdem, hogy ide valaki. Gyulának milyen pornós hangja volt. Azt nem hallottam, megmondom,
1: hogy
0: annyira nem figyeltem.
3: Mi történik a bitcoinnal?
0: A bitcoinnal mi történik?
1: Lehet adni, megvenni ilyenek.
3: Hát ez most rendesen beesett. Most itt néztem, valaki írta, hogy mi történik a bitcoinnal, és így rákerestem, és hallod, ez nagyon...
0: Ez most aztán nagyon...
1: Érintett vagy?
0: Nagyon beesett a bitcoin, igen?
1: 0,002 bitcoinunk van.
0: De nem hát vagy benne, vagy benne.
3: Hát nem én.
0: Miró benne van, csinálja?
3: Hát csinálja, igen.
0: Ja, hát nagyon sok minden van itt igazából, ami miatt ez a helyzet jelen pillanatban.
1: De majd fölpattan, tudjátok, hinni kell hát benne. Lesz ebből 200 000 dollár uh-huh. per izé.
3: Mikor?
1: Hát majd.
0: Hát milyen összeget keresünk? Tehát mi az, amit
3: milyen
0: vártok?
3: Összeget,
0: milyen 5 éve vártatok a 60 000-et. Most várjuk a 200 000-et, megyünk följebb. Tehát hát mi szeretnénk, mi az összeg?
3: Volt valamikor 120 is, nem?
0: 120, 126, 128 ezer ott volt a teteje, igen.
3: És akkor azt mondtad, hogy 200-ig meg se áll.
0: Hát nem, azért azt nem mondtam, hogy egyből fölmegy 200-ig. Tehát ezek az ingadozások, ezek benne vannak. Szerintem most már vége a piacnak, úgyhogy megint pihenünk egy évet, jön a felezés, másfél év, benézünk 60 alá. Mert ez ilyen.
1: A gyengék eladják.
0: Van, aki tönkre megy, aki 120-on vette, az eladja a lakását.
3: Az
0: belerokkan, és azt mondja, hogy mi ez a szar. De ez mindig így van. Ezek a ciklusok, ezek így vannak. Változnak, emelkedik, csökken. Ez ilyen. Van egy csomó makrogazdasági, van egy csomó geopolitikai helyzet. Ez erre érzékenyen reagál a kockázati tőke, úgyhogy
3: de
0: ez ilyen.
3: De te nem aggódsz. De te nem aggódsz.
0: Láttál már engem bitcoin miatt aggódni?
3: Nem.
1: Nem azért van.
0: Nem azért van, hogy aggódjak. Vigyázz az
3: nem
0: magára.
3: Nem kell.
0: Nem kell. Ezzel így ebben a formában nem kell. Attól függ, hogy nyilván milyen stratégiával kereskedsz meg minden. Szerintem reális a 60 alá beesés is. Simán benne van.
1: És mi van az én 5000 forint értékű kriptovalutámmal?
0: Az
1: Ki fial. Tudom venni 5000-en?
0: Azt ki tudod venni.
1: Vagy most még mindig csak 3-at ér.
3: Szolánád van?
0: Ethereumot vettem. Ethereumot vettél össze.
1: De 5000 forintért, tehát hogy én nagyon komolyan beszálltam a dologba. Azt hiszem, hogy megvettem, utána 2 hétre közölte Balázs, hogy most ér 3000-et.
3: Nagyon jó.
1: Így, és azóta sem ment 5000 fölé. 5000 forint fölé, amennyit én beletettem, úgyhogy egészen jól állunk.
3: Ha túlzad, 8-10 év. Realizált a hasznot.
0: 8-10 év, és hasznot tudsz belőle kivenni, úgyhogy jó, vagy, jó lesz.
1: Hasznot 5001 forint.
0: Igen. Jó, ezt nem nagyon nézem az Ethereum árfolyamát, egyébként nem nagyon szeretem, én kiábrándultam belőle. Csak neked nem szóltam nára, úgyhogy én annyira nem figyelem, megmondom őszintén.
3: Miért ábrándulsz ki egy Ethereumból?
0: Olyan fejlesztések vannak, meg annyira lassú, meg annyira drága használni magát a hálózatot, hogy nem szeretem az Ethereumot már. Vannak sokkal izgalmasabb altcoinok, mémeket tovább is foglalkozom. Nem szeretem az Ethereumot, unalmas, nem történik vele semmi, drága.
3: Nem történik vele semmi. Feri tudja a legjobban.
0: Már nem úgy, hanem tulajdonképpen a hálózaton belül nem szeretem annyira. Abban egy kicsit nekem van most egy ilyen kiábrándulásom, de most ezzel nem mutatnálok itt.
3: Jól van.
0: A részletekkel.
3: Hát rendben.
0: Úgyhogy ez van, gyerekek, ez van. Jól van, ma vendégeink is lesznek, ugye 8 órától.
1: Juhéj!
0: 8 órától, hát a 90-es évek egyik nagy iparágát járjuk majd egy kicsit körbe, mert hogy a Kovi pályáján keresztül ugye készült, nem azt mondom, hogy fikciós sorozat, mert ez nem fikciós sorozat, ez sokkal inkább egy, hát egy félig meddig egy dokumentumfilm, de nem feltétlenül dokumentum, ugye hát mégis mi ennek a műfaja? Egy életrajzi film, egy dokumentumfilm,
1: igen,
0: egy
1: de jó a dokumentumfilm
0: fikció is,
1: mert egyébként egy csomó olyan, tehát a maga a művész, ugye, rendelkezésre bocsájtotta a régi szalagot. Koviról beszélünk.
0: Koviról beszélünk, így van.
1: És a filmkészítői tök sok olyan dolgot emeltek be, amik azokon a szalagokon még rajta vannak. Tehát ez a 90-es évek legeleje. Ugye Kovi a felnőtt filmes
0: nagymester.
1: Igen. Elkezdte itthon ezt a szakmát, és azokat az első anyagokat kapták meg, és azt mondták, hogy például van egy csomó olyan párbeszéd, amit egy az egybe átvettek, úgyhogy ebből a szempontból mondjuk dokumentumfilm.
0: Igen, nagyon hiteles a történet. Ugye egy több részes sorozat, hat részes, ugye az egyik kereskedelmi tévé streamjére készült, és a 90-es évek nagy pornó világát, felnőtt filmkészítéses világát járjuk keresztül, az akkori valódi szereplők életén keresztül, ugye? Tehát itt nem is arról beszélünk majd, hogy itt aztán töménytelen mennyiségű szex, meg nem tudom, hanem azóta híressé vált szereplőkön keresztül epizódokban mutatja be, hogy milyen életet éltek ők, akik civilként egyszer csak bele pattantak ugye a felnőtt filmezésbe.
3: Hát a nagy ikonokat, igen, és egyébként nem ezt messze a valóságtól, mert hogy ez fikciós sorozat, de hogy annyira sok anyag van, meg annyi minden gyűlt össze az elmúlt nem tudom hány évig volt egy kutatómunka, hogy csinálnak belőle egy dokusorozatot is.
0: Aha.
3: Tehát, hogy az meg kifejezetten erről fog szólni, hogy ami nem fér bele a sorozatba,
1: azt
3: összerakják dokuban.
0: A maestróról, magáról, Koviról. Hát ez ugye gyerekek, annak a generációnak azért sok örömöt, élményt jelentett. VHS kazettán, ugye a Lux videókon keresztül terjedtek ezek a filmek. És hát közben azért ez egy nagyon érdekes világ volt. Nagyon mély, nagyon hányatott sorsú szereplőkkel sokszor. Nehéz gyerekkorból férfiak, nők keveredtek bele a felnőtt filmezésbe, ki jól szállt ki belőle, ki belesérülve, rosszabbul szállt ki nem tudott kiszállni, szóval, hogy azért ez egy érdekes iparág, és egy nagyon mély iparág, aminek aztán nagyon a mélyre lehet menni, aki benne van és tudja, és szerepelt benne, dolgozott benne. Azért mi azt, amit láttunk a VHS kazetákon, meg láttunk, az a csillogás, a fény, de az mögött azért van egy nagyon nagy mélység is.
1: Meg sokszor... maga a korszak is rohadt érdekes volt, gondoljatok bele, 90-es évek, vége volt a szocializmusnak, mindenki vállalkozni kezdett, ki ugye autókat hordott be külföldről, ki a Mitel TS-t lopta szét, tehát kinek mi jutott, és Kovi pedig fölcsillanó szemmel azt mondta, hogy akkor tessék, ez lesz az én iparágom.
0: Akkor ő belevág.
1: Igen, és lehet rá mondani bármit a csávóra, lehet utálni, lehet szeretni, egyébként egy tök szerethető figura, ő maga a filmben is az, meg állítólag a magánéletben is, de hát azért valamit letett az asztalra.
0: Szóval nem is tudom.
3: Jó helye volt, jó helyen egy jó ötlettel.
0: Igen, nem is tudom, mi a mennyiség. Több 100 film, több 1000 film. Mi a mennyiség, ami az ő kezéből kijött?
1: Tehát, hát ezeres nagyságrendben csak nem.
0: Futószalagon gyártottak.
3: Annyi talán csak nem.
0: Nem tudom, hogy hány kazetta, hány órányi anyaga az ő valódi életműve forgatása. Szóval hihetetlen, tényleg hihetetlen.
3: És vajon van otthon egy polc ezekkel a kazettákkal?
0: Neki? Hát azt nem tudom. Az egy jó kérdés. Ugye a sorozat készítője jön majd, és és jön Csoki Ájszt is meghívtuk, igen. Aki hát hiteles szereplője volt tulajdonképpen annak a kornak.
3: Cséki Attila.
0: Igen, igen, aztán talán tényleg egy csepeli srác, aki Csoki Ájsz néven nagyot futott a 90-es években.
3: A 90-es években, mert hogy ő 25 éven keresztül tolta ezt az ipart.
0: Azt a mindenségét.
1: Komoly.
3: És hát még most is benne van.
0: És még most is jelen, már talán a másik oldalon. Másik oldalon, igen. Úgyhogy 8 órától majd erről a világról beszélünk egy kicsit, és ezt hozzuk egy kicsit közelebb. Jó, 3 perc, pontosan 7 óra, mi itt szépen belevágunk, ha van közlekedés, azért azt pattintsátok. Egy nagy balesetről kaptunk már most, M3-as bevezető. A gyűrű magasságában 3-as koccanás, már most hatalmas a dugó, ezt Peti küldte nekünk. Ha láttok frisset, 0-23-111-111 az SMS számunk, és 9 után pedig a nagyon elmés Hisense játékunk is lesz, ahol tévét lehet nyerni, és mindenki, aki jelentkezik, most még nem kell, majd mondani fogjuk, az esélyt ad arra, hogy ott legyen a világbajnokságon, gyerekek. Azt milyen komoly játékaink
1: napos
0: vannak.
1: Napos kirándulás.
3: Boston,
1: repülőjegye, szállodával, belépővel.
0: Azért az menő.
1: Hát egyrészt nem tudsz szerezni jegyet. Tehát ha most úgy gondolod, hogy
0: igen,
1: van rá.
0: Igen, sold out, minden?
1: Hát szerintem igen. Ugyanúgy, mint a BL, tudod, a BL döntőre. Hát így feketén biztos lehet még venni, de szerintem hivatalos úton már marha nehéz lehet.
0: Igen. Erre adunk mi jegyet, úgyhogy lehet majd jelentkezni, de mondani fogjuk időben. Jó, 2 perc, a pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt
4: és
0: a hírek után.
4: Rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
7: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tigúnyolc, és minden kilométert imádtam.
6: Tényleg ennyire jó?
7: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
6: 1%? Ez egy valóra vált álom.
7: cherifehervar.hu.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
11: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
10: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
14: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
15: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
14: Mondom, hogy a szárnya jó.
16: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
2: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. Veszélyes lehet az egyik kínai bors. Lecserélhetik az 50 éves héveket. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz lett volna porcukornak hazudni, fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat, még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak, ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolást. Árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állatok már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a csepeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Nem csak csípős, veszélyes is lehet az egyik kínai bors. Az uniós gyors riasztási rendszeren kaptak bejelentést róla, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig rögtön intézkedett. A termékben határérték feletti növényvédőszer maradékokat mutattak ki. A borsról képet és leírást is talál a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján. Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalakon. Ma van a kerékpározás világnapja. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke azt mondja, a bicikli nem csak közlekedési eszköz, hanem megoldás az élhetőbb környezet megteremtésére.
2: Könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát. Bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz. Hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bagnál aszfaltoznak a 48-as és 39-es kilométerek között, a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát,

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 11 perccel, hello, drága hallgatók. Jön ma az eső egy picit, de ami nem baj, persze essen, csak nyugodtan.
1: Sőt,
0: kell is nagyon. És aztán jövő héttől jön a jó idő, úgyhogy szombattól már jók vagyunk, és jövő héttől viszont teljesen normalizálódik a helyzet. Ma, holnap, holnap után ez kicsit ilyen csapadékosabb hullám érkezik felénk, úgyhogy, vagy fölénk, a kicsit le is ül az idő, de nem baj. Akkor bátor vagy te ma ezzel a motorral. Azért nagy túrára mész? Már
1: nem
0: csak városba?
1: Nem vagyunk cukorból, haver.
0: Na, helyes. Ez így van egyébként. Tényleg nem.
1: És ráadásul esőruhám sincs, tehát okosan jöttem el otthonról.
0: Csak minden. A gyengék visznek esőruhát.
1: Nem olyan kell. Jó idő volt reggel, 18 fok. Hát mondom, végre nem fázom hajnalban. Hát a többi meg majd lesz valahogy.
0: Most néztem, hogy 3 hónapja van ez a motor, vagy 7000 kilométernél vagyok.
1: Ügyes, határozottan ügyes vagy. Határozottan ügyes
0: 7000 vagy. 7000 kilométernél vagy. Más a kocsijába tesz ennyit konkrétan. 2,5 hónap alatt, 3 hónap alatt. 7000, lassan gubit kell cserélnem, ott vagyunk.
1: Tehát a magyar átlag motoros az egy olyan 5000-et megy egy évben. Aha. Hát egy szezonban, úgyhogy szerintem jó lász.
0: Szezon vége, az szerintem, ha még vannak balatoni ingázások és minden, az szerintem az egy 15000-17000 körül zárom a szezont.
1: Majd elviszlek erre arra, és akkor 20 lesz.
0: 20-a föl lehet menni egy szezonban? Meg lehet csinálni egy 20-et?
1: 27000-et mentem tavaly.
0: Jézus, atya
1: úristen. Persze,
0: simán. A mindenségét neki.
1: Haladjon, hadd guruljon, hadd fusson.
0: Így van, azért az nagyon kemény, igen. Kell a csapadék, mert kiszáradnak a tavaink, írta valaki, így van.
1: Ezen már túl vagyunk, haver, sajnálatos módon. Ugye, annyit szeretnék csak kérni, csak egy mondat. Ha nem sietünk, sietünk?
0: Se, nem sietünk. Se van. Úgy nézek, hogy neki siet.
1: Nem. Úgy nézek, hogy neki hát, még nem látszik rajtad, hogy sietsz, de egyébként sietsz, hogy ugye itt a Velencei tó kapcsán most elindult a nagy, óriási pánikket, és tényleg rohadt nagy baj van. Csak ilyenkor mindig az történik, hogyha csinálsz 3-4 olyan fotót, ahol teljes szárazság van, és már halott halak mindenütt, és halott fürdőzők is, az nem a tó egészére igaz, tehát hogy vannak még olyan helyek, ahol egyébként fürdőn is lehet, meg van víz, de nagyon nagy a baj, tehát katasztrófa van.
0: Ezt most mented, ami ment. Vagy mi?
1: Hát figyelj, nekem nagyon sok haverom, meg barátom, meg ismerősöm él ebből.
0: Hát vízi bicikli kölcsönzése most azért ne csinálj egy új KFT-t, hát szerintem te se. Tehát, hogyha valaki be akar rángatni most tó körüli bizniszbe, légy egy kicsit óvatos, illetve drift verseny.
1: Azok mennek. Például a szapjaimat is kint tartom az udvaron. Nincs, aki ellopja. Hát nem tudsz hol szapozni.
2: Sokat kellene gyalogolni.
0: Viszont ha teszel rá kereket, akkor te leszel az első igazán újító gördeszkás Velencén.
2: Hány centi hiányzik?
1: Hát most egy méter legalább.
0: 100 centi legalább.
2: Szóval egy méter. 60.
1: Igen, és ugye nem is, ez is baj. Nincs utánpótlás, tehát évek óta szárazság van, és hogy egy ilyen napfényes jó időben, amikor még ráadásul egy kis szél is húj, az 2 centi nálunk. 2 centi tűnik el naponta a tóvízéből.
0: Igen.
1: Nem jó.
0: Jó, de tisztes helytállással buzdítod azért az ott dolgozókat, és a fürdőzni vágyók.

0: hogy azért hát, jöjjenek.
1: Ne csak... fürdőzni, ne gyertek már, most az kicsi...
2: De gyerekkel... Vagy ha jöttök, akkor hozzatok egy kancsó
1: például
2: vizet.
1: Gyerekkel rohadt biztonságos.
0: Abszolút.
1: Kisgyerekkel, tehát besétált a közepébe a kisgyerek, nincs baj.
0: Igen, de nézzük meg, mit lehet a mederrel csinálni. Tehát oké, akkor nyitunk egy vállalkozást, jó? Tehát téged meg kell menteni Velencén. Oké, nézzük
1: ott ülünk a haverén, a tóparton.
0: Ütök, söröztök, borosztok, ők nagyon be vannak fordulva, neked van a rádió az étterem, de hogy azt mondják, hogy Feri, segíts rajtunk, mi itt most ebbe bele fogunk pusztulni. Mit csináljunk egy kiszáradt tómederrel? Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett velencei tó, a Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak, beépítés, esője, sok baj van. De a velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk, hogy...
1: Már idén.
0: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban, látta, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
1: Vannak ugye nekünk téli használatra jégvitorlásai.
0: Nagyon jó, mi fagy be?
1: Befagy a tó vize, ez volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
0: Igen, fölteszitek a szapokra.
1: És rakjuk nem a jégvitorlásokra.
0: Tökéletes.
1: És lehet tudtok a menni. Kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
0: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz. Szerintem teljesen másba kell.
1: A hortobágyot, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szik már megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
0: Tökéletes.
1: Azt fölépítjük szürke marhát.
2: Tökéletes. Néhány rotációs kapát.
0: Igen.
2: Azt mondom, hogy
0: forgassuk fel a medret.
2: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
0: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
1: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
0: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, bentről a mederből.
1: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
0: Tökéletes.
1: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente gyönyörű.
0: Tökéletes.
1: Ahogy mondjuk a naplemente, ez az hozzászokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz.
0: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsi keresztbefuthatják, nagyok. Kerülik,
1: igen,
0: azzal is megvagyunk.
2: Kertmozi?
0: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
2: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
1: igen, nem csíp a szúnyog.
0: Igen.
3: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrül.
0: Na de az a baj, én láttam, nem iszapva, hanem ilyen, ez a berepedezett, ilyen kicsit fehérre kiszáradt.
3: Ahol még van.
0: Ilyen ásvágy, tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát, hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
2: Magyarország legnagyobb napozóját.
0: Nem? Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, egyenlő fogyótról érdeklődik már. Hogy... Igen.
2: Le kell térkövezni.
0: Igen, a mély vízfesztivál nem biztos, hogy jó név lesz arra. Igen. Rizstermesztés nagyon jó ötlet.
1: Az nem jó, hát víz kell hozzá, gyerekek. A
0: ez igaz. Ez igaz, nagyon vízigényes.
3: Nagyon vízigényes, igen.
0: Meder közepére egy kis kocsma, Oázis Bistró néven. Zogyó írja.
1: Ha odáig eljutsz, ugye a kiszáradt tó medrén keresztül, akkor tudsz inni.
0: Sivatagi túra vezetés, illetve türelmi zóna.
2: Velencének van plázája?
1: Hogy ne lenne? Persze.
2: Pedig fel lehetett volna húzni.
3: Lakópark, szép lakópark.
0: Tökéletes.
1: Igen,
0: lakópark.
1: Mi van, ha visszajön a víz?
0: Nem jön.
2: Nem.
1: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
0: Ja, jön a Gajdos úr, és azt mondja,
1: Gajdos
0: hogy...
1: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap...
0: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
1: És akkor elárasztja a lakóparkot, nem jó.
0: És eláraszt mindenki
3: vízzel. Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg,
1: akkor, igen,
3: feltéve,
1: akkor
3: milyen
1: igen.
3: Gyönyörű lenne.
0: Vigyétek a Velencei tóhoz a Balázsit, és a könnyeivel töltsétek fel a medret. Ez durva. Tehát az van, hogy egy ilyen hogy van ez?
1: Apokaliptikus
0: időkben élünk, hogy végignézed te egészen közelről, hogy ott vagy, hogy fürdesz, húzódik vissza, és kiszárad. Ez Mad Max, gyerekek.
1: Teve farm!
0: Teve farm, tökéletes. Teve farm, basszus! tökéletes. Hát állját valamire, amit tudsz termeszteni, állatgazdálkodás, tevefarm, tehát ott valószínűleg egy-két éven belül tényleg egy kiszáradt tómeder lesz. Gyerekek, kaktusztermelés nagyon jó, tekila csinálás, tökéletesen meg vagy. Autógyárak sebességtesztelése különböző
1: tesztatoknál. Ugye van Amerikában a kiszáradt tómeder, ahol a gyorsasági futamokat rendezik.
0: Illetve Jézus hasonlás verseny, Péter Lira Miskolc, hogy azt is meg tudja csinálni. Nereseknek rejtek hely Barbi küldte nekünk, egy jó lombkorona ösvény. Tele vagy jó ötletekkel, látod? Tehát, hogy azért van itt lehetőség arra, hogy mit csináltok. Te még látod a vizet, ha állsz a parton?
1: Nálunk még van.
0: Tehát ugye, még valamennyi
1: mi
0: van benne.
1: Mi egy olyan helyen lakunk, ahol előttünk hát mélyebb, ez idézőjeles, mert minden viszonyítás kérdése, de ott például van, ott még fürdeni is lehet.
0: Emlékeztek, amikor Ausztriában megnyitottak ezek a nagyon fáradt, kimentél egy hűtőjél, egy Toblerone-ért, és akkor ugyanott adtak neked prospektust, és elmentél a Safari Parkba, ami 2 darab lebedlett zsiráfot, egy koszlott tevét, és egy hiúzt rejtett, és akkor a Safari Park a 90-es évben, emlékeztek? Mindenki oda járt a Safari Parkba, Bécsbe, buszokkal vitted vadállatot, tehát egy se volt. Kamu volt az egész, bevásároltál hűtő csokoládét, és mentél át a Safari Parkba, ahol 2 ilyen kamu majom, valószínűleg 2 osztrák, benyújt a buszba, hogy kivegyen vagy a kocsiból valamit. Ilyen ember is tud gondolkodni, Feri.
2: Minket nagyon beparáztattak, emlékszem, hogy akkor az volt, hogy nem szabad kinyitni az ablakokat, mert hogy a keve az harap, és szájzárat kap, hogyha véletlenül valami a kezébe került, hogy szájzárat.
3: Igen. Egyébként azt nem tudom, tudjátok, hogy 1863 és 66 között hivatnál csutkára kiszáradt, de ott akkor a székesfehérvári huszár ezred gyakorlatozott, ugye?
1: Így van, és felháborodott emberek jelentették.
3: Tehát ez is lehetne. Menjenek vissza a
1: csak
0: azt mondja ez mindenki, hogy ez kiszárad, mert évről évre kevesebb a csapadék. Mennyi csapadék jön majd el egy évben? Februártól októberig szakad az eső, hogy újra 1 méteres víz legyen? Tehát ennek mi a racionalitása? Mert ugye itt ezt most elszívja a víz, tehát ide majd elkezd esni az eső, egy csomó eső, 1 méterig kiszárad a talaj alatt is már, vagy 1,5 méterig. Tehát mennyi víznek kellene oda esni, hogy nektek újra nem víz kell. Csilingelő gyerekek futkossanak a karuszóban a parton.
1: Özönvíz.
0: 3 évig.
1: Hónapokon keresztül. Hát persze. De az egész ország területén most már nem is tudom, 5 vagy 6 éve asszály van, ugye ez többször elhangzott itt nálunk is, és hát az ilyen kis mélységű tavak, mint például a miénk, azok megszívták. Ha most elkezd, most kinyitják a nagy csapot, és június-július eső, és akkor augusztusra van vízünk.
0: Akkor augusztusra van, de nem szokták júniusba kinyitni azért a nagyon nagy csapot meg augusztusban.
1: Hát figyelj, most mi ezt az időjárás jelentést így vártuk, hogy essen. Mi történik? Nálunk mindig 3 csepp eső van.
2: Cseperget csak. Airport Ferenc
0: tökéletes ötlet egyébként. Igen.
2: Egy reptér az
0: oda? Nagyon kezdő búvár oktatásatóra.
3: Nagyon kezdő
0: snorkerezés. Elindítod a velencei hiperkezdő snorkerezés tanfolyamot. Száraz edzés 1 hónapon keresztül. Ha látod, hogy tényleg vízbiztos, nem fél a víztől, akkor átjöttök a Balaton, és akkor kicsit beviszed őket. A hiperkezdő snorkerezés az nekem nagyon tetszik. Abszolút kezdő búvár oktatásatóra. Beviszed őket palackkal, békatalpal, besétálnak.
1: Feküdj le szépen.
0: Lefekteted a mederbe. Tehát lehet azért csinálni dolgokat.
2: De egyébként teljesen valid terepmotorpályát. Múltkor csináltál valami motorpályát.
1: Azt csinálgatjuk, de nem a túlmederben. Azt csinálgatjuk, az halad. Ja, de a túlmederben nem túl jó. Beduinskanzen.
0: Amilyen Beduinskanzen voltunk mi Dubajban, a 3 dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvet valamilyen parókát, érted? Az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a Beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándító nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. Most fedeztük föl őket, hogy kiszáradtatok. Mindig is bent éltek középen.
3: Víz alatt voltak.
0: 2 ilyen törzs van az Amazonas közepén, és a Velencei tó közepén van. Mivel kiszáradtató, így megközelíthetettek őket.
2: De meg is fertőzök őket rögtön valamivel.
0: 3 haverod kisgatyába ugrabugrál, és én így lövik az érkezőket, tökéletes. Megvan a vállalkozás.
2: Teljesen jó. Más expedíció edzőtábor.
0: Hihet, abszolút megvagy.
2: Holdbázis is lehetne, hogy gyakorlásból.
1: Adjuk el a NASA-nak a területet.
2: Így van.
1: Hogy milyen lesz, hogyha ott élünk már a hold felszínén, azt most nálunk le tudják gyakorolni.
0: És megjött a legjobb, gyerekek, messze ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány.
1: A lombkorona.
0: Jöjjön velünk és fedezze föl az ökoszisztémát itt a Velencei tónál, egy nagyon izgalmas tófenék sétányon keresztül. Megnézheti a Velencei tó élővilágát. Dinoszaurusz maradvány.
3: Marika néni, papucsa.
0: Papucsok benne, konzervdobozok. Egy órás tófenék sétány tartasz, körbevezeted őket, haverod megcsinálja, 1500-ért meg is vagy óránként. Tökéletes.
2: Nem gondolkodtál rajta, hogy kölcsönöz egy ilyen fémkeresőt?
1: Á, kiszedtek már mindent, tehát ezt rengetegen csinálják, persze.
2: Hát, ha most visszahúzódott hát, egy picit,
1: akkor igen, de ettől mondjuk vízünk nem lesz.
2: Pedig az baba bombot.
0: És az, mi a megoldása annak, hogy azek a Dunából becsatornáznak titeket?
2: Ebből?
0: Építenek egyre egy
2: kiszárad csatorn. A Duna. Hát de láttad a medret, hogy néz?
0: A mi Dunánkhoz ne nyúljál.
1: Az abban még sok van, az még
0: az mi Dunánkban nem adunk neked.
1: Az néz ki ilyen szarul, mert nincs a vége lezárva, érted? Ha a határnál lenne egy gát, már mekkora viszint lenne. Egyébként ezt képzeljétek
0: el. Nagyon jó, a Velence a magyar Atlantis.
1: Az
0: elsüllyedt város.
1: Többen már táblákat is küldtek nekünk, halakra lépni tilos.
0: Nagyon nagy. Igen.
2: A Velencei tómedrében nincsen semmi, ami elsüllyedt volna, valami régi hajóroncs, amit így meg lehet látogatni.
1: Nálunk esetleg előttünk van egy régi halászcsónak, hát már csak a váza. Az jó.
2: Mert hogy azzal lehetne fotózkodni.
1: Eladni a Titanicot?
0: Nem mondom, hogy búvár paradicsom, egy szakadt bárka, egy hajó így beesve oda, egy ilyen kis horgászhajó.
2: Körbejárni.
0: Egyébként, ha letérkövezitek, az nem rossz megoldás.
2: Óriási. B+L parkoló.
0: Csak egy óriási parkoló. Arra vigyázz, hogy ne építsék be. Ott megjelennek majd vállalkozók, és az 20 méterre betolják a tólag a szintet, és azonnal beépítik. Úgyhogy óvatosnak kell lenni. Fú, gyerekek, ez kemény. Nyilván ennek a komolyabb verziójával is vagy foglalkoztunk mi már, azért többször meghívtunk itt vízügyi szakembereket, tehát kicsit kínunkban nevetünk, de te azért ezt tényleg a bőrödön keresztül tapasztalva nézed végig, hogy abban a generációban vagy korban élünk, ahol Magyarország egyik legnagyobb tava elérkezett oda, hogy kiszáradjon. Szóval azért most röhögünk, meg persze kínunkban, de hogy ha belegondolsz, azért ez tényleg milyen.
1: Nagyon szomorú.
0: Nincs olyan nagyon sok tavunk, van egy csomó, de hogy azért a Velencei-tó, a Balaton, a Fertőtó, ezek azért ilyen ikonikus tavaink voltak, még ha kicsit iszapos,
1: de azért milyen volt.
0: Gyerekkorunkban is. Ott arról beszélgettünk 2026-ban, hogy úgy néz ki, hogy lehet, hogy épp kiszárad a tó. Érted? Hát azért ez.
1: És vannak egyébként már kisebb tavak, amik eltűntek, ugye csak az nem ekkora
0: hírérték. Nyilván nagy dolog, igen, de hogy az annyira azért nem követett.
1: Is tudod, most a Balaton is azért a déli partot, nálatok is már meddig kell sétálni, hogy 1 kilométert mész be, mire...
0: Szeptemberben már nem volt víz a parton. Na, tehát szeptember elején már besétálós volt a Balaton is. De tavaly, az egészen durva volt.
2: A klimatológusok nyilván 20-30 évvel ezzel riogatnak, és így sose tudtad elképzelni, hogy igen, ennek jó, persze, oké, majd valamikor nagyon-nagyon messze, azt nesze neked.
3: Hát igen, csak
2: az elhetszett, és már nem tud felfújni.
1: Ráadásul ugye azt se tudjuk értékelni, vagy azt se tudjuk értelmezni, hogy most például télen azt mondtuk, hogy milyen sok hó esett, ugye?
2: Ja, mi ez
1: elhangzott, a milyen sok hó esett, és akkor erre a vízügyi szakember azt mondja, hogy ez semmi. Az semmi. Igen. Itt 6 éve nincs elég csapadék ezen a területen, a mezőgazdaság szenved, és most már mi is látjuk, mert mindig csak így legyintesz, hogy persze a mezőgazdaság az mindig sírnak, mindig ezt mondtuk, és megvettük a spanyol paradicsomot, de mikor látod, hogy már tó sincs, akkor azért csak így észbe kap az ember, hogy úristen, mi lesz itt?
2: Azt kellene megtudni, hogy amikor kiszáradt,
3: 1866-ban, igen.
2: Utána mi történt?
3: Utána elkezdett rendben. Igen, tehát szerintem egy élő organizmus, tehát az egész bolygó, tehát ezek nekünk ilyen nagyon nehéz annak, aki ebbe a korba él, hogy úgy mondjam. De hát mivel a földtörténet szempontjából ezek másodpercbe se kifejezhető dolgok, hát majd valószínűleg helyre jön. De lehet, hogy hát, nem
0: igen, csak az agárdi vízibicikli kölcsönzős,
3: hát ez
0: nehéz. Te most az univerzum szempontjából villanas vagy.
3: Ez egy ilyen dolog.
0: De 100 év múlva lehet, hogy ez a dolog tényleg megjavul. Hát ki tudja. 100 éves megjavul.
3: Nekünk is kell.
0: Tartsatok kifelé. Longevity programra álljatok rá. Fogod még látni, hogy lesz víz a Velencei tóban. Csak most egy kicsit ne legyél türelmetlen. Hát ettől napozni lehet.
3: Persze.
0: Érted. Focizni lehet, csak hát kevesebb lesz a gyerek zsivaj nyáron.
1: Nagyon jó fesztiváljaink vannak, jó programjaink vannak, kívánóan lehet kerékpározni. Fürödni most ne gyere. Gyere, nem tudom, hétvégén pászvándra borozni.
2: Kerékpározhatsz is, csak nem kell megkerülnöd,
1: hanem csak keresztben. Van egy rövidítés.
0: Igen. A Velencei tó táblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére? Ágazásban arra valaki így gondolja. Gyerekek, kemény, hát ez így van, ezt is majd beszélünk akkor vízügyi szakemberekkel, mi válható, de tényleg kemény a helyzet. Jövő mindjárt, jó? 1 perc, pontosan 7:30, egy pici hírek, és itt vagyunk már is.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
7: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
0: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: világ június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
7: Scandinavian Sleeping and Living. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A csirke szárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is,
13: a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
15: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
16: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
17: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy Cherry Tigo 8, és minden kilométert imádtam.
16: Tényleg ennyire jó?
17: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
16: 1%? Ez egy valóra vált álom.
17: Cherryfehérvár.hu.
18: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egyen.
1: A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Nyev Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Azt is hozzátette emellett, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, egy ember meghalt, többen megsérültek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Az idén sem költöznek el a kiránduló helyekről a kullancsok, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben várják áldozataikat. Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa azt mondja, túrázás előtt mindenképpen érdemes felkészülni.
2: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
1: Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az átlag feletti hőmérséklet ráadásul akár novemberig is tarthat. A szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek elterjedésének, és egyes országokban tovább csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar.
0: Közlekedési hírek.
1: Az útinform írja, hogy dolgoznak a 4-es főúton Becsés átkerési szakaszán, a főutca és a Magyar utca kereszteződésénél. A 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kemény sztori volt. 3-4-8 lesz pontosan. 2 perc ma jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk. Drága hallgatók. És már is folytatjuk. 8 óra után pedig vendégeink lesznek, érkeznek a Birodalom című sorozat készítői, a 90-es évek nagy, hát hogy is mondjam, csak felnőtt filmes világának járunk egy kicsit utána. Olyan értelemben beszélünk majd róla, hogy hallgatható lesz mindenki által, itt most nem konkrétan a pornó és annak mindenféle beállítás érdekel bennünket, hanem az akkori nagy nevek, Vaja Gold, Michelle Wide, Monique Üvé, az ő történetük, Csoki Eyes, Kovi mitől lett ekkora, ugye készült róla egy sok részes sorozat az egyik kereskedelmi tévé streamjére, és erről beszélgetünk majd, hogy egyáltalán mitől lett Magyarország a pornóipar fellegvára, mi olyat tudott Kovi, amit más nem, itt Kelet-Közép-Európában, milyen sorsúak azok a szereplők, akik ide belekeverednek, van ebből kikeveredés, ki hogy jött ki. Szóval egyszerre beszélünk a sorozatról, és egyszerre a valós 90-es, 2000-es évekről, hogy ott mit éltünk meg. Hát aki akkor volt fiatal, vagy felnőtt, az tudja, hogy egy-egy jól eldugott VHS kazetta. Maga volt a mennyország.
1: Mindenkinek
0: volt. Hát nekünk akkor nem, de hogy videókölcsönzőben láttad, havernál láttad, szülőnél láttad, iskolába adtad, vetted. Hát ez...
2: Kezdődött az újságokkal, ugye külföldről megérkezett.
0: Az igen, az 80-as évek vége, 9-es évek eleje.
2: Aztán jöttek a magyar magazinok, aztán a képek, aztán a videók, és aztán a DVD-k, és
0: 90-es évek. Így van, közepe, az meg már ugye a nagy VHS korszak, és ennek egy vitathatatlan személyisége és nagy rendező, ugye az Kovi, Kovács István. Kovi, ugye mindenki így ismeri a szakmában, a nagy pornoproducer, erről beszélgetünk majd, és magáról a sorozatról.
2: Csoki Ász már megjött, kérdeztem, hogy kérsz egy kávét, ki jössz dohányozni, aztán én kakaót iszom. Mi van?
0: Jaj, de aranyos.
2: De tényleg.
0: Csoki Ász.
2: Igen.
0: Azért remélem, nem rombol le minden magáról, amit róla gondoltam.
1: Azt nem lehet. Az egy életmű.
0: És a mesín, aki csak meglátta, érted, Rita Faltójárót, és már is azt mondta, hogy
1: tetrekész volt mindig.
0: Tört angolossággal azt mondta, hogy hi, és abban a pillanatban elindult, aminek el kellett indulnia. Azonnal, és utána bejött még néhány haver, és ők is elindultak. Na jó, szóval visszatérve. Okay.
1: De minket ez a része nem érdekel.
0: Nem, természetesen erről nem fogjuk. Nem tudok rákeresni Csoki Eyes-ra. Ez talán véletlen. Gyerekek, mondjátok meg nekem őszintén, hogy... lehet, hogy holnapra megpróbálunk valakit találni, ez most így hirtelen jött, csak akarok róla egy kicsit beszélni, hogy hogyan jövünk arra rá, hogy milyen profik a magyar nyomozók, és milyen ügyesek vagyunk itt a kábítószer osztályon, hogy elkapjuk, olvastátok, minden idők legnagyobb, soha nem látott 522 kg mennyiségű kokain fogását a magyar hatóságok Csepelen, Ekvádorból indult banán szállítmányok közé rejtették. A fekete piaci értéke 15 milliárd forint. 15 milliárd forint. Azt sem tudom, ezt hogy számolják például valójában. Tehát, hogy jön ki a 15 milliárd, az 522 piaci árat néznek?
2: Ennek is van ára, ugyanúgy, hogy nő a kereslet, megy föl az ár. Szerintem simán, mint az aranynak.
1: Arany,
2: a
1: bitcoin, kokain.
0: Oké, csak van egy bekerülési ár, ami mondjuk x dollár, meg van egy piaci ár, ami mondjuk 30, 40, 50, 60 ezer forint, ki tudja most hol tart maga a gramja, mit szoroznak föl, mivel, de csak egy ilyen mindegy, csak nem tudom, hogy számolják ki. Mert ugye valóban a piaci ár az nem ugyanannyi, mint amikor megjön egy kiló kokain, mert annak az előállítási ára az a tizede vagy a százada annak, amiért aztán a gramra a piacra kerül. Minden esetre óriási fogás, átment egy csomó országon, senki nem vett észre, meghozták Cseperre az ekvádori banánszállítmányt, és a kábítószer bűnözés elleni hivatal nyilatkozott, hogy a magyar nyomozók viszont egyenként kicsomagolták a banánokat, figyeld.
2: 7000 láda banánt, tudod, ez a papírdobozos, aminek a tetejét ugyanúgy ráteszed rajta, csikít a felirat, vagy mi az Isten van rajta a banánokkal, 7000-et szedtek szét, és ebből lett az 522
0: egészen durva.
1: Nyilván jött egy füles. És ugye általában a reptéreken az szokott lenni, hogy valakit előre küldenek egy kisebb mennyiséggel, azt bepuktatják, és mögötte bejön a nagyobb. Lehet, hogy ez egy konténer volt, és három konténer viszont
0: igen, és jön még 45 milliárdnyi. Igen, ez ugye beborítja a teljes ellátást, tehát hogy ez egészen durva. És ugye az volt a hírekben, és azt olvastam, hogy a saját kutyájuk van, tehát akik csomagolnak, azok addig csomagolják, amíg a saját kutyájuk már nem érzi meg, és így vágják át a rendszereket, hogy már ők is kutyákkal dolgoznak. Tehát ő azt mondja, hogy Józsikám, itt a banán, csomagolt be. Másik hozza a kutyát, a saját kutyájuk, drogkereső kutya, nekik, a kábítószer forgalmazóknak, meg a dílereknek. Megszagoltatja a banánt, kutya jelez, jó, ez nem jó, csomagolt még át. Megint átcsomagolják, és addig csomagolják, amíg már az ő kutyájuk se jelez. Tehát kutyával nézik meg, amit aztán a nyomozók is kutyával néznek meg.
2: De magyar kutya, buksi!
0: De buksi! Rendőrök, azok viszont azon megfogták. 7000 banános dobozt kutatták át a nyomozók.
1: Némi brízlék frissítő.
0: Igen. November 17-én futottak be a brémai kikötőbe, ahonnan a rakomány egy része, ha konténer vonaton indul tovább Magyarországra, míg más 14 konténer kamionnal Romániába tartott. Baromira érdekelne ennek az útvonala, hol az elosztóközpont, hol higítják, hogy kapják meg a dílerek. Ez egy magyarországi központ, az alvilág, itt kapja meg, szétosztják, porciózáknak a fele elmegy Romániába, mert ott vannak mondjuk a nem tudom, a szerb drogkereskedők, vagy az ukrán drogkereskedők, vagy az orosz alvilág, nem tudom most egyébként kinek a kezében van. Ugye, tehát ezt se tudjuk, hogy az albánok, a szerbek, kinek a kezében van a hazai drogpiac, nem tudjuk, mert erről viszonylag kevés információ van. Hogy a van magyarok az elosztás?
1: Tessék? A magyarok kezében.
0: Ezt nem gondolnám.
2: Kicsik
0: vagyunk, valószínűleg itt vannak az albánok, az oroszok, az ukránok, a szerbek, nem tudjuk pontosan.
1: Hogy amit most lefoglaltak, annak mi lesz a sorsa?
0: Hát egyrészt csinál a rendőrség egy nagyon nagy csapatépítő.
1: A bőnjelraktárból úgy feltűnik valakinek, hogyha eltűnik két ilyen
2: pak? Fel. Fel.
0: Meddig őrzik ezt a bűnjelraktárban?
1: Hát ez, ott van kint 100
2: ennél,
1: pak.
2: Tudom, aranyos vagy Gyuli, de ez egy komolyabb szervezet ennél a dolog. Hát meg az 522 kilót az így kilopogatott fél kilójával, vagy mi a terv?
1: Egy-egy gramjával.
0: Csak hasítasz belőle késsel, vagy azok késsel hasítasz belőle, igen. Azt mondják, hogy új útvonalakon érkezik már, és hogy a nemzetközi konténeres drogkereskedelem megduplázódott az elmúlt években, egészen durva adatok. Ekvádorból, Kolumbiából, Európába áramló drog már nem csak a klasszikus északi óriás kikötőkben, Rotterdam, ugye, mint Antwerpen, ugye ezek a nagy kikötők, hanem dél és közép Európát veszik egyből célba. Tehát ide jön egyből. Aha. Ide küldik egyből. És legális dokumentációt kapnak a papírok, a banánszállítvány, tehát már nem is az van, hogy a dokumentáció alapján fogják meg, hanem tökéletesen megfelelő legális dokumentációval látják el, és az álcázás miatt a szállítványok útvonala teljesen egyértelműen leköveti a hivatalos csatornát. Tehát ugye régen bejött a banán, abba volt a drog, de nem a banán útvonalán jött. Most már úgy hozzák, hogy megutaztatják körbe hivatalos papírokkal a banán között, hogy lássák, hogy ez ugyanonnan
2: ez
0: jött,
2: mint a többi. Tökéletes banánszállítmány. Uh-huh.
0: Tökéletes banánszállítmánynak tűnjön. Egészen durva.
1: És nem lehet, hogy a navosok csak banánt akartak venni? És véletlenül találták
0: meg. Igen. Na most milyen képelemző ez a dolog? Mert hogy kutya van, de a kutyát már ugye átvágják. Ez is tökre érdekes lehet, majd találunk valakit, hogy várjál, beküldik ezeket a konténereket egy röntgen képelemző központba. Milyenek a felderítési folyamatok? Jön a szerb alvilág arca, és azt mondja, hogy gyerekek, én bebuktatom az albán szállítmányt, mert az nekem rontja a piacot, az enyém az már átmegy valahogy, de itt fölözzétek le az albánokat, mert akkor viszont én monopól helyzetben vagyok. Honnan kapják a fülest? Hát kinek az érdeke ezt felnyomni?
2: Hát valószínűleg így, ahogy te mondod, ez működik, de nem úgy, hogy nekik elmondja, érted a NAV-nak, hogy na, akkor jön az albánok szervezet,
0: kapjátok el. De szerint a rivális bandák, vagy a biztos, hogy nem nyomják fel egymást. Kap a NAV egy infót, hogy gyerekek, itt ezt most jól vizsgáljátok át. Miért? Mert ha megbukik, nem tudom, az albán szállítmány, vagy az albánok kezében lévő kelet-közép-európai piac, ez azért ebből egy komplet piacot le lehet teríteni, akkor a szerbek, az ukrán, behozzák egy másik vonalon, amivel viszont ők tudnak teríteni. Tehát szerintem borzasztó nagy harc megy.
2: Hányszorosára ütik fel, mert ez ugye a tiszta anyag, amit most elkaptak. Tehát ez a tiszta anyag, ez mire a fogyasztóhoz érezt valamivel szokták, tehát hogy az 522 kilóból mennyit csinálsz?
1: Mennyi a sütőpor belőle?
0: Hát ha csak sütőpor lenne, hát ezt már ki tudja, hogy ez hány kézen, ezt nem tudom, hány kézen megy keresztül, mire elér a dílerhez, mire egy kisebb dílerre kapja, hogy zajlanak, mivel ütik, mennyi ebben a valódi, hát szóval telerakják.
1: Írjon már nekünk egy díler, hogy ez hogy ez hogy zajlik.
0: Igen. És akkor mi van? Megvan maga a szállítmány. Na de nincs meg semmi más, csak a szállítvány. Nincs meg a drogkártelhez vezető út, nincs meg a feje, hát, nincs meg a...
2: Nem már föl, ilyenkor visszatudják, tehát...
0: Ekvádorba valakit lecsuknak ezért. Hát,
1: feladsz egy konténert, tehát annak van egy papírja, azt valaki felrakta a hajóra, azt valaki bepakolta.
0: De nem gondolod, hogy a drogkártel vezetője oda megy...
1: Személyi igazolvány.
0: Mucsas gráciász, így van, megjött a főnök, írja alá a főnök, érted? Hát ez száz kézen megy keresztül.
1: Nyilván, de ennek az útvonalát, ahogy itt megtalálták, ott vissza tudják fejteni, tehát hogy azért tehát valahova visszanyúlnak ezek a szálak. Tehát,
2: biztos lehet egyszer... benne, hogy a drogkartelnek van saját banánültetvénye.
0: Ja, figyelj.
2: Biztos lehet benne, hogy van saját szállító vannak. Cége.
0: Mindenük van.
2: Föl van építve az egész. Azért ott már lehet kutatkodni egy kicsit, érted? Amit a Juli mond, hogy akkor visszafejted, aztán előbb-utóbb elkapsz valakit.
1: És mint a Bud Spencer filmben, ahol halakba rejtették, itt kisfélbe vágják a kis banánokat, és akkor beleszuszakolják.
0: Ez tök jó kérdés. Tehát ott fogod a banánt, ketté hasítod a banánt, kiveszed belőle, oda berakod a zacskókat,
2: akkor
0: és visszavarrod.
2: Akkor
0: várják
2: egy csomó majmod is, mert hát meg kell lenni a banán belsejét.
0: Egyrészt is a banán belsejét. Kettő, visszavarrod? Tehát, hogy az van, hogy akkor te utána bevarrod a banánt, hogy ez teljesen hitel.
2: Nem volt benne a banánba így. Hát látod, ekkora téglák, ekkora pakkok vannak. Ezt beteszik a kamion közepébe, és banános dobozzal rakják körbe. Tehát nem a banános dobozokban.
0: És addig csomagolják, amíg a kutya se érzi.
2: Igen, amíg nem érződik.
1: Ezt a kutya se érzi, ezt dolgot, ezt én nem értem.
2: Kivéve buksi.
0: Nem, tehát elmondtam, olvastam, tehát ők is megnézik a szállítmányt kutyával. És amikor már az ő kutyájuk se lesz, akkor tudják, hogy valószínűleg Németországban, Rotterdamban, a konténerbe, ha beengedik a kutyát, nem fog jelezni.
1: De
0: hogy
1: az,
0: nem
1: a has... az már annyit szagolta, hogy már be van tépve teljesen.
0: Dehogy is, nem, brutál mennyire jók egyébként. Nem, az nekem is lenne egy kutyám, mert megnézetnéd. Buksi nem jelez? Mehet gyerekek, mert akkor a másik oldalon a német buksi se fog jelezni. Tök izgalmas világ, nem? Mennyi minden nem tudunk erről. Jó, megpróbálunk azért majd valakit erre holnapra találni. Meg hát itt a hatóságok közötti együttműködés is azért milyen durva.
1: Hát itt a németekkel is, igen.
0: Németekkel van, a németeken, ugye ez azért érdekes, mert hogy ez mindenkin átment. Tehát ez azért is nagyon nagy fogás, hogy oké, hogy a magyarok kapták el, de hogy ez átment egy csomó hatóságon, akik azt mondták, hogy rendben van a szállítmány, és mi találtuk meg. Tehát ez már egy csomó mindenkit kijátszottak ezáltal.
1: De akkor, amikor feltették a hajóra, akkor még nem tudták, csak útközben derült ki, tehát miért nem ott kapták el, ahol feltették a hajóra.
0: Mert nem tudták.
2: Mert azt nem kapták.
0: Nem tudták,
2: átment. Mert ilyen jók vagyunk, mi magyarok.
0: Hát gondold, egy rotterdami kikötőbe, most kérdezem a ChatGPT-t, vagy egy amsterdami kikötőbe egy nap megérkezik hány ezer. Hány tízezer? Milyen konténermozgások vannak? Annak az átvilágítása, a mozgatása, az átvizsgálása. Hát nincs az az ipari mennyiségű rendőr, aki ezt le tudja követni. Erről rengeteg dokumentumfilm, meg rengeteg sorozat van. Hogyha csak egy rotterdami kikötőbe bemész, és csak megnézed ezeket a konténermozgásokat. Hogyan? De hogyan? Kisebb szállítmányokra, kamionoknál, vonatoknál ott már tudják ellenőrizni. A konténernél szinte lehetetlen, hogy te bármit kiszúrjál. Megérkeznek a kikötőkbe.
1: Egy ilyen kikötőben nincsen egy ilyen állandó kutya?
0: Láttál ilyen kikötőt, Gyuri? Akkor, amit Budapest.
1: Értem. Buksival sétál egész nap. Aztán hát, ha Buksi óra megakad valaki.
0: Buksival sétálgat, én egyre
1: egész nap.
0: Fél Budapest méretű kikötők, érted? Meg hát mennyire van benne a hatóság? Kik vannak megvesztegetve? Mi a vesztegetési útvonal? Ki az, aki azt tudja, hogy benne van, de átlöki, de engedi, de leadminisztrálja, de aláírja? Szóval mindenki nyilván, vagy nagyon sok mindenki van a zsebükben. Tehát az egész világ, ez is barom érdekes, hogy hogy zajlik. Mindenesetre gyerekek, hatalmas pacsi azért a magyar rendőröknek, meg a kábítószer ellátásnak. Ez óriási
2: nagyon
0: fogás.
2: Óriási fogás. Hát megvan a banán belső felhasználása.
0: Igen.
2: Hát van egy ismerősünk, aki mostanában banánlikört árul.
1: Mindig is gyanús volt.
2: Musin Bedenis.
0: Igen.
1: Az nem se áll
0: jól. Igen, Rotterdam, Hollandiából jegyen meg a szíved. Jó, most oké, Rotterdam, Amsterdam, most mindegy kikötőt mondtam, de ne akadjatok le ilyen apró részleteken. Tessék? Napi szinten 38-40 ezer konténer.
2: Ott azért
0: járkálsz buksival, érted? A kis kutyáddal ott mész, 38-40 ezer konténert mozgatnak, darúznak, emelnek, tesznek át vonatokra, szállítanak ki. Sansztalan vagy.
1: Beengedik tihányat. Hogy csak úgy kosszáljanak.
0: Én ezt szeretem, Júli, egy perc alatt megoldott. A komplett holland és német kikötővárosok.
1: Egy darab kutyával,
0: te úgy, ahogy van, érted, városméretű konténereket te azonnal megfejtetted, 35-40 ezer konténer naponta. Hát csak kezd el egy kutyával átnézni, 20 konténer után megállsz.
1: De nem kell átnézni, nem. Ha egyszer talál, érted? Csak sétálgatnak. Ha egyszer megakad az óra, valami, az már egy fogás. Hát mit kér egy kutya? csak enni kér, na. Hát az nem jó befektetés.
0: Igen, tökéletes, tökéletes megoldás. Na, meglátjuk, gyerekek, utána járunk ennek, azért ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Amsterdam és Hollandia, fáradt vagy? Hagyjatok már békén, hogy mi Amsterdam, mi Rotterdam, nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy...
2: Kell
0: most mindenbe belekötni, hát nem, nem ez a lényeg. Ne ezt halljátok meg. Jó, megpróbálunk majd valakit keresni, és akkor beszélünk erről, és nagyon izgi a dolog. Egyébként tökre belefolynék ebben, nem? Hogy ennek mi az útja?
2: Valószínűleg sok mindent nem fognak tudni elárulni belőle, mert tudod, hát az akkor a következő szállítmány nem.
0: Amikor Kolumbiában voltunk...
1: Hány hónap meló van benne? Hány ember? Hány beépített ember? Arra azért kell.
0: Kolumbiában voltunk, akkor mi azért erről így próbáltunk sokat úgy utána járni és kérdezni, hogy ezek a szállítmányok közúton közlekednek-e, hogy erdőbe közlekednek, és azt mondták, hogy teljesen lehetetlen, hogy te ezt megtaláld az őserdőben, nagyjából 3 napi járás, de mire odaérnél, addigra már halott vagy, tehát hogy nem tudod az előállító üzemeket sem megtalálni, és hogy a mai napig vannak, sőt Kolumbiában olyan útvonalak, ahol ezt a mai napig járhatatlan utakon, szamárháton hozzák 3-4 napi járásra szamarakkal az erdőből, mire kijönnek azokról a telepekről, vagy azokról a gyárakból, nem is tudom, amik a dzsungel közepén vannak, iszonyatos fegyverarzenárral védve, de sanszta, és kezdjük, hogy oda lehet-e menni, tudod, ezt meg tudod-e találni. De tök érdekes volt, nagyon sokat meséltek erről, iszonyatos szigorú egyébként a drogtörvény. 3 napig hozzák Szamárháton, sanztalan, hogy megtaláld az erdő közepén, brutál fegyverarzenára, és mire elindulsz az első nap, már nem érsz oda valójában.
2: Persze a stábot csak így a tudományos érdeklődés.
0: Ja, nem. Magyar konzulta, meghalod egy fél órára, hogy ki van ott börtönben, akkor rájössz, hogy...
2: Nem éri meg.
0: Nagyon-nagyon durva meg. Dolgok vannak, nagyon durva történetek. Na, jövő mindjárt 8-szor van, pontosan itt vagyunk a hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 699 000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejáték játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
17: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
18: Egy tökéletes rablás, az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlia gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
19: One. Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16 millió 390 ezer forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
20: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
21: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról! Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod! Részletek safelaser.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök. Lecserélhetik az 50 éves híveket. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát. Ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalakon. Fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat, még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak, ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolt árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állatok már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a csepeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsodvár megyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. Idén is lesz balatoni elsősegély nyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar. 1-2 fokkal melegebb lesz délután, 27-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, majd változékony marad az idő, és egyelőre úgy tűnik a hétvégén is sok helyen frissíthet minket egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a

0: körgyűrű magasságában Budapest irányába a hármas koccanás, ráfutásos baleset, hatalmas dugó. Ezt az egyet kaptuk, ezt Peti küldte nekünk, ha van friss, akkor küldjétek nekünk, jó? 0-23-111-111 az SMS számunk. Ide várunk közlekedési híreket, Juliska is befutott. Na, mi pedig ígértük, hogy mivel is foglalkozunk, ugye az egyik kereskedelmi csatorna stream felületére elkészült a Birodalom nevezetű sorozat, ami a 90-es évek, hát mondhatni tulajdonképpen felnőtt filmes felvirágzását mutatja be, a felnőtt filmes világba engedt betekintést, és bemutatva a kulisszák mögötti dolgokat, döntéseket, életeket, és az általunk is nagyon jól ismert Michel White, Monique Cuvée, Maya Gold, ugye hát ezek a nevek azért a mi generációnak sokat mond. Csoki Ice, ugye? Hát az, ezen élettörténeteken keresztül mutatja be Covid az ő munkásságát, és hát a 90-es évek felnőtt filmes világát. Úgyhogy itt is van velünk Kovács Dani, a rendezője a sorozatnak, és hát azért egy autentikus szereplője, már nem a sorozatnak, hanem az akkori érának, Csoki Ice, vagyis Csáki Attila. Jó reggelt kívánunk, hello, örülünk, hogy itt vagytok.
1: Szevasztok.
2: Sziasztok.
0: De milyen kis visszafogott vagy Attila egy élőben? Azért a vász nem tűntél mindig ilyen visszafogottnak. A kis kedves, joviális.
1: Mondd, hogy egy szeret.
2: Egy
3: most van rajtam ruha.
0: Igen, fura is volt elsőre.
1: Ha visszanézed a filmjeit, akkor egy ruhadara volt, vagy egy kiegészítőt mindig látni fogsz rajta, ezt a bizonyos láncot.
0: Igen?
1: Ami általában a szájában volt.
0: Igen. Ez az a lánc? Ez az az ikonikus lánc, ami akkor rajtad volt mindig, tényleg?
2: Bizony, igen.
0: Azt a mindenit. Jó, mondjuk azért itt a mindenféle érzékenységet féltő hallgatóinknak, hogy nem feltétlen arról szól ez most, hogy mennyi szex ömlött meg, hogy volt, nyilván felnőtt filmekről van szó, de sokkal inkább a sorozatban szereplő nagy nevekről, az ő életükről, és arról, hogy lehet ezt úgy bemutatni, hogy ne csak azért minden a pornóról szóljon. Jól mondom, Dani, nem ez volt a célotok nektek se, hogy ezt így mutassátok be, hogy töménytelen mennyiség erotika legyen.
1: Egyáltalán nem ez volt a cél, de elkerülhetetlen volt, hiszen ők ebből élnek, és nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy egyáltalán ezt hogyan lehet megcsinálni, és hogyan lehet azt megoldani, hogy ez ne legyen öncélú, de egy csomó filmet tudok mondani, amiben egyébként teljesen váratlanul állnak neki vetközni az emberek egy csata közepén, vagy két bármi között, de itt el kellett fogadni, hogy itt a főszereplőinknek ez a szakmája, és azt kellett tudni elérni, hogy annak ellenére, hogy ebben a 6 epizódban, ami lesz, 36 szex jelenet van, a 36 szex jelenetből egy romantikus, az összes többi szakmaszintű, olyan, amilyen, egy olyan történetet tudjunk elmesélni, hogy elvigyük a fókuszt a testekről, és el tudjunk kezdeni figyelni az emberi sorsokra, meg a történetekre, ami mögötte van.
4: Mit lehet tudni a háttérmunkáról? Tehát mennyi meló, oknyomozó újságírói munka előzte meg ezt a forgatást?
1: Másfél év kutatás volt, ami klasszikusan úgy kezdődött el, mint egy ilyen oknyomozói munka. Felkutattunk egy csomó anyagot, interjúztunk, találkoztunk az eredeti szereplőkkel, és miközben találkoztunk az eredeti szereplőkkel, akik nagyon együttműködőek voltak, Csoki is természetesen, közben én Covid-tól megkaptam az összes eddig elkészült filmjének a nyersanyagát.
0: Az órában az mit jelent, vagy mennyiségben, vagy kazettában?
1: Gyakorlatilag egy szoba tele volt analóg beta kazettákkal, meg mindennel. Ott gyakorlatilag nálunk, ahol lakunk, egy szoba be volt rendezve.
0: Tudtál még olyat látni, amit eddig nem láttál?
1: Tudtam.
0: Volt azért olyan, ami még téged is meglepett?
1: De szegény feleségem azért, ő nagyon-nagyon durván kiakadt, amikor reggel vittem neki a kapucsinót, és arra ébredt, hogy hát most nem próbálom utánozni egy hangba, mi az, ami az emeletről lejött.
0: Mert hogy te meg forgatod a nyersanyagot.
1: Kellett nézni mindent, hát most nem tehet nekem, ez volt a munkám, meg kellett nézni.
0: Na meséljük ebben, eséltek egy kicsit Covid-ról, az ő személye baromi érdekes, ugye? Nem nagyon értjük, hogy mitől lett ő ekkora, hát tulajdonképpen pápája ennek az egésznek. Ugye azt mondták, hogy a 90-es években, a pornóiparákban ő olyat alkotott, amit Európában tulajdonképpen semmi. Mi az ő varása, vagy mi az ő tudása? Mit csinált ő máshogy, mint a sok-sok pornórendező, aki akkor kezdett el felnőtt filmeket forgatni Európában, Amerikában, mindenhol?
1: Szerintem alapvetően felismerte a lehetőséget abban, hogy most ezzel érdemes foglalkozni, mert attól, hogy kinyílt a világ, és hirtelen megeresztették a szexcsapot, és beáramlottak ezek a mindenféle ilyen hangalámondos pornófilmek.
0: Tulajdonképpen onnan indult, igen.
1: Onnan indult ez az egész, valószínűleg mindannyian láttunk ilyet. Felismerte ebben a lehetőséget, illetve azt, hogy tényleg a magyar lányok nagyon szépek,

0: és nagyon gyorsan rá lehetőek egy csomó mindenre.
1: Ez önmagában csak ahhoz elég, hogy Magyarországon te legyél az első, aki ezt csinálja. De hát ő ugye nemzetközileg is, ő azt hiszem 4 díjat is megnyer nemzetközileg is, tehát ő valami olyat tudott, és a film nekem azt állulta el az első epizód, hogy neki egy különleges látásmódja volt gyerekkorától kezdve a szépre. Tehát, hogy ő megpróbált ebből
2: hogy
1: szépen.
2: Hogy más nyelven akarta megmutatni.
1: Igen, hogy más volt a keretsztoria, az benne volt?
0: Hát igen, szerintem ami baromi érdekes volt, hogy ugye ő komplett filmeket csinált, és annak idején ezeknek a filmeknek volt története, és ő kitalált olyan meseátdolgozásokat, mint például a Csipke Józsika, vagy a
2: Bókehénke. Azért ma már ezek a címek egyébként furán szólnak.
0: Ami azért vicces is volt, és igen, talált maga mellé egyébként egy Balázs Béla díjas operatőrt, és filmes távot vett maga köré, akikkel ezt nagyon szépen és ízlésesen meg tudta csinálni. Egyébként hozzátenném, hogy ezeknek a nyersanyagoknak a legizgalmasabb, messze a legizgalmasabb része a komédia jelenetek voltak. Ugye a komédiának hívják a pornóban a szex előtti rész. És hát abban gyakorlatilag, figyelj, a csokinak elképesztő, tehát volt 3-4 ráindulásra az volt a feladat, hogy egy haverjával kukkolnak egy csajt, és észre kell venni.
2: Ezek ma
0: és
2: már
0: hát a nyersanyagban gyerekek, tehát, hogy mint a legrosszabb színész casting.
2: Igen, tehát ezek a színészek, tehát hogy nem abban voltak igazán jók, hogy úgy játszanak egy jelenetet, hogy színészkedni kell, hanem abban voltatok igazán jók, amikor le kellett venni a ruhát, azt viszont üzembiztosan hoztátok. Az első forgatásodra emlékszel, Csoki, ami a legeslegelső volt? Már az, hogy kerültél bele, mindjárt beszélünk róla, de utána nyilván rutinná válik, baromi profik vagytok, tudjátok, mit kell csinálni, de az első, azt gondolom azért nem ment könnyen. Az megvan neked, hogy hol volt, kivel volt, mit csináltál?
3: Igen, az első forgatás az egy német színésznővel volt, és az Omszkitó partján.
2: Tehát egy kinti jelenet ráadásul.
3: Igen, kinti jelenet volt, és valójában én nekem abba, akkor nagyon szerencsém volt, mert valójában csak egy kamerás volt ott, egy német producer a Werner, és valójában csak egy fiú-lány jelenet volt. A mai szemmel visszanézve én azt mondom, hogy örültem, akkor boldog voltam,
2: hogy egyáltalán sikerült,
3: de ugye nyilvánvaló, hogyha szakmai oldalról nézzük, akkor azt mondom, hát, hogy kamerás szerintem semmit nem látott, ugye magamnak dolgoztam, mert mint köztudott itt, hogy a kamerának kell dolgozni. Amúgy élveztem a jelenetet, és én olyan büszke voltam, hogy állt is, és a végén sikerült a finish is. És hogy valójában akkor tettem le, azt mondtam, az első
4: négyjegyet.
3: Igen, benne, hogy talán mostantól elindul az én pályám.
1: Mivel volt más Kovival dolgozni, mint másokkal? Mert akkor ugye nem ővele kezdted.
3: Nem. Hát én a Kovihoz ugye nyilvánvalóan akkor csöppentem bele, én akkor már javában színészkedtem, és ahogy korábban is ugye beszéltünk róla, hogy a Kovi talán mitől tudta elérni azt, amit elért. Tehát szerintem ez pont egy csapatmunkáról szólt, hogy egyszerűen, hogy ő maga ugye volt a személyiség, ugye a meglátása, hogy a szépet, ugye fotósként dolgozott, és mellette volt egy nagy szerencse is abban, hogy volt lehetősége arra, hogy a Private-nak forgasson. És ugye ezáltal megtalálta a jó színésznőket, és most ezt nem az, hogy most magamat fényezem, vagy a többieket, de mondjuk ő azért megpróbálta azokat a színészeket, karaktereket maga köré gyűjteni, akivel amit ő megálmodott, azt mondja, hogy azt meg is tudja valósítani. És talán ez lehetett a sikertitka, hogy jó volt a stábtag, ugye a Kovi, maga a személye is, és maga a színészek is. Tehát önmagában Kovi, én úgy gondolom, nem lett volna sikeres, hogyha ez így nem áll össze. Ez egy igazi csapatmunka volt, és én amúgy büszke vagyok, hogy én is részes lehettem.
4: Téged hogy talált meg ez a szakma? Hirdetés, apró hirdetés, hogy valaki szólt valakinek?
3: Nem, én találtam meg a szakmát.
1: Én keresem.
2: Keresnek szereplőket, vagy kerestek szereplőket, hogy...
3: Hát akkoriban is. Hát akkoriban még a jó Express magazin, Express újságból tudott Tutti Frutti magazin, és engem valamiért úgy érdekelt ez a világ, és akkor nézegettem a hirdetéseket, és folyamatosan voltak, hogy ugye pornofilmre keresnek fiúkat, na, akkor gyerünk el egy castingra, de hát én ott leszerepeltem, mert én nem tudtam, hogy miről szól egy casting.
2: Aha.
3: Mert hát valójában ott voltunk 30-40-en, volt egy ilyen jó kis ilyen 37 centis ez a képernyős ugye tévé, benne a VHS kazetta lejátszóba, benyomtak egy videót, öt ember, öt öt ember ugye bement a tévé elé, ott ment a videó, a tévé mögött ültek hárman az asztalnál, és azt mondták, hogy jó, akkor állítsad fel.
2: Egészen jó. Ezeket finoman, ezeket a részleteket finoman. Óvatosan. Hát, hogy megnézték, hogy képes vagy-e profiként működni.
3: Igen, hát én ott mondom, hogy az elsőnél ott kerestem, hogy hol van.
2: Mi a oké, ezt vissza, tehát nyilván az elsőnél az ember ez így csinálja. Mi a profi pornó színésznek a három legfontosabb ismertetője? És itt most nem a méretbeli dolgokra gondolok, mert hogy igazából nem feltétlenül számít. Mitől válik valaki professzionálisra? Mondják az időérzéket, mondják a forgathatóságot, az állandó készenlétet. Mi kell ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, ez a csávó, vele dolgozni kőprofi?
3: Hát szerintem az alap az, hogy amit én már többször is megkaptam akár a páromtól, és hogy valószínűleg valamilyen szinten beteg vagyok, ugye, hogy kell egy
2: diagnosztizált, igen. Amikor te is azt mondod magadról, hogy igen, egy túlfűtöttség.
3: Ez a sick bastard, tehát ugye valami olyan szintű legyen, és tehát ez az alap, ami kell, mert hogyha ez nincsen, akkor nem fogod tudni azt nyújtani a kamera előtt, amit ugye elvárnak tőled. Uh-huh. A másik pedig nyilvánvaló azt, hogy tudjál dolgozni, azt, hogy ugye agyba ki tudják kapcsolni, ki tudjad zárni a külvilágot.
2: Az operatőröket, a sminkeseket, a stábot, mert hogy nem az történik, amit mi látunk, hanem közben ott százan áll,
3: igen,
2: a körülötted.
3: Teljesen más. És ugye a harmadik pedig az, hogyha van benned amúgy, szerintem ami még a legfontosabb az, hogy az én részem azt tudom mondani, hogy én szeretem a női nemet, tisztelem őket, és mondjuk imádom kényeztetni őket, és szerintem ez kell ahhoz, hogy te amúgy egy hiteles legyél.
2: Miközben aztán te hazamentél a párodhoz, akivel együtt éltél?
3: Természetesen.
2: És azt mondtad, kicsi, milyen napod volt. Mondta, hogy ez majd nehezebb nap.
4: Húzós.
2: Ez majd húzós nap volt.
3: Ő ezt látta rajta. Amikor én mondjuk beléptem, hazament, mert rögtön láttam, hogy amúgy necces nap volt, vagy amúgy egy ilyen.
2: De hogy ezért is érdekes a sorozat, mert úgy mutatjátok be például a Michelle-nek a történetét, akinek szintén pasia volt, amikor bekerült a felnőtt filmes világába. Ez sokaknak teljesen elképzelhetetlen lehet, hogy valaki a normál munkából hazamegy, valaki meg a pornózásból megy úgy haza, hogy ott várja a párja.
0: Pontosan így van, ugye Michelle úgy csöppent bele ebbe az egészbe. Annak idején, hogy ő fölköltözött a párjával Budapestre, és hosszú évekig együtt voltak, és menet közben találta ki, hogy táncos lány lesz, szextelefon, táncos lány lesz, aztán utána belecsöppen a pornóba, és minket pont az érdekelt, hogy például a barátja szemszögéből, a szerelme szemszögéből mit kell átélnie egy férfinek, hogyha a szerelme egyszerűen úgy dönt, hogy belecsöppen ebbe a szakmába, és hogyan tud hozzá asszisztálni. Szóval baromi izgalmas történetek vannak mögötte, mint ahogy minden egyes szereplő mögött baromi izgalmas történet van, és ti ugye elvileg láttátok már a második részt is, ami holnap fog kerülni a streamre, és azért is szuper, hogy megnéztétek mind a kettőt, mert nagyon más az első, meg a második. Az is egy nagyon érdekessége a dolognak, hogy ennek a sorozatnak nem Kovi a főszereplője, hanem mindig máson van a fókusz, és így a második epizódnak a Monika főszereplője, és ott viszont olyan markáns sorsot tudunk bemutatni, ami azért, hogy is mondjam, a drámai vonalát sokkal inkább erősíti.
4: Kifejezetten felkavaró a második rész.
2: Hát a Monikának az élet életéről, a pasiáról, a sok démonáról, küzdelmeiről,
4: apjáról,
2: hát neki tudjuk, hogy azért nagyon hányatott sorsú, hány sorsuként került bele és került ki ebből az egész körforgásból valójában.
1: A színésznők hány százalékára mondható el, hogy baj van, vagy baj volt?
0: Én azt gondolom, hogy a mindenki, akár bevallva, akár nem, de valamiféle defektes családból jön, és mivel mi ezzel párhuzamosan csinálunk egy dokumentumfilmet is az eredeti szereplőkkel, ami majd a Birodalom után lesz látható, azért kialakult egy mintázat, és ebben a mintázatban nagyon izgalmas, hogy egy azonos dolog van, a defektes apakép a nőknél, tehát hogy nagyon fura, hogy ott mindig valahogy az apával van valamiféle probléma, hogyha egy pornos hölgynek a múltjában kezdünk el kapargatni, szóval ez így baromi izgalmas.
1: És mi a helyzet a pornos férfiakkal? Mi a defekt?
2: Az ellenkezője. Ez egzisztenciálisan mit jelentett? Nyilván nem a zsebedbe akarok turkálni, érdekel, hogy aki a 90-es években nagy filmekben dolgozott, híres pornószínész volt, nagyon más életet tudott élni, vagy egyébként rengeteg filmet jelentett, de teljesen hétköznapi voltál, hétköznapi keresettel, és nem volt egy olyan kiugró dolog, amit az ember mögé lát, hogy na, a 90-es években ilyen pornosztárok, azok biztos, hogy valami iszonyatosan fényes életet éltek.
3: Én úgy gondolom, hát, hogy minden egyes színésznek, és fiúkról beszélnek, mindegyikünknek meg volt a maga kis útja. Tehát ugye valaki próbált nagyvilág életet élni, valaki próbált azt a megkeresett pénzt ugye gyorsan felélni, valaki pedig ugye nyilvánvaló azt mondja, hogy félrerakott belőle, megpróbálta megalapozni a jövőjét, tehát ugye ebből profitálni. Tehát én csak saját magamból tudok kiindulni, hogy én valójában az, amim van, az, amit megteremtettem, az nekem ezt a szakmából profitáltam ebből végül is.
2: Azt összeszámoltad egyszer, hogy ez hány filmet és hány nőt jelent összesen?
3: Hát a nőt nem, de...
2: Nincs is egy megközelítőleg egy szám, hogy mondjuk egy pornószínész a karrierje végén nagyjából hány nővel készít jelenetet?
3: Hát figyelj, én mondjuk aktívan azt mondom, én majdnem 26 évig voltam aktívan színész.
2: 26 évig csináltad?
3: 26 évig, igen. Hát én 95-ben debütáltam, és ugye 2021-ben volt az utolsó kamera előtti produkcióm, de az biztos, hogy ilyen 2000 fölött van a hőszereplőknek a száma. Amit én tudok hivatalosan, ez most ilyen negatívként említem, mert ugye volt nekem az ex-emmel kapcsolatban egy ilyen bírósági dolgom, ő ott beadott papírokat rólam, tehát akkor volt, és ez a 2010-es évekről beszélünk, akkor ilyen 1300 valahány. De ezek a jelenetek voltak.
2: Mondhat egy profi színész nemet a rendezőnek, vagy az akkori etiket szerint, amit a rendező mond, azt végre kell hajtani, az utasítás, vagy csinálod, vagy kiesel a szakmából, és nem hívnak többet.
3: Nem, mindenféleképpen, hogyha azt mondom, hogy az én értékrendemben nem fért össze, akkor...
2: És ezt ugyanúgy a nők is mondhatták? Vagy abszolút. A nők nagyobb kizsákmányolásnak voltak kitéve, mint a férfiak?
3: Nem, hát minden, legalábbis én inkább azt mondom, hogy abban a körben, abban a világban, ahol én dolgoztam, ilyenre nem volt példa. Én hallottam nyilvánvaló másokat, hogy kényszerítették esetleg, vagy mondjuk olyat csináltattak vele, amiben nem ment bele, de ez ilyen nincsen. Ez azért szigorú ugye, törvényi keretek között működik, ami ugye pontosan az van, hogyha például valaki nem szeretne ezt csinálni, akkor feláll, megáll, de előtte általában mindig megbeszélik azt a rendező, hogy mi a feladat, ki mit vállal, és nyilvánvalóan annak függvényében van megírva mondjuk
2: maga a jelenet. És akkor itt volt intimitás koordinátor, aki közben azt, mert ugye az akkor kell, amikor ja, ide ne nyúljál, ne nyúljál, de hát itt pornót forgattatok, tehát hogy itt nem tudom, hogy mit tudott mondani, vagy mit tudott kérni a színészektől.
0: Na most ezt nagyon jó tisztázni, hogy mi csináltunk egy sorozatot, amiben a szereplők pornót forgatnak, de mi nem pornót forgattunk, hanem imitáltuk ezt az egészet, és intimitás koordinátorok segítették a munkánkat, szám szerint 4 egyébként, de soha nem volt Magyarországon ilyen produkció, amiben ennyire sok explicit jelenetet kellett volna megcsinálni, és mi saját magunkra nézve is az amerikai rendszert vettük alapul, ami olyan szigorú keretek közé szorította a forgatást, hogy itt gyakorlatilag minden egyes jelenetnek színházi próbája volt ruhában, aztán utána egy következő lépésben nem csak megbeszéltük a színészekkel, meg a színésznőkkel, hogy mozdulatról mozdulatra mit lehet megtenni, hanem még gyakorlatilag minden egyes jelenet előtt egy úgynevezett ridert, egy külön-külön szerződést meg kellett kötni.
2: Minden jelenetnél,
0: még azt is meghatározva, hogy az érintésnek mi a mértéke, hogy az most egy ilyen erőszakos dolog, vagy csak finoman hozzáér, és melyik testrészéhez.
2: Hogy senki ne tudjon olyat így csinálni, van. Vagy senki ne feltételezze a másikról,
0: pontosan,
2: hogy olyat
0: így
2: csinál.
0: Van, tehát mindent lehetett tudni előre. Ez nyilvánvalóan egyébként a forgatást is meg mindent rettenetesen lelassított, és a forgatáson teljes zárt szett volt, ami azt jelenti, hogy csak a rendezői monitor működött, és senki nem lehetett benn, csak az operatőr és az intimitás koordinátor, még az is meg volt határozva, hogy gyakorlatilag, ahogy azt mondom a végén, hogy kát, el kell húzni defókuszba a kamerát, egy kockával többet nem lehet fölvenni, fürdőköpeny, és én is csak akkor mehetek be instruálni, amikor már felöltöztek a szereplők.
2: De a konkrét aktuson kívül mindennek meg kellett történnie, tehát hogy messzelenek kellettek, hogy legyenek a hitelességek.
0: Nem, mert tapaszok voltak, mindenféle intim tapaszok az összes színésznőn, tehát hogy...
4: Tehát nem voltak messzelenek,
0: nem voltak messzelenek, hanem olyan szögekből kellett fölvennünk minden, hogy ne látszódjon.
2: Bocsánat, a tapaszt hova tesszük? Most értem, azt hogy oda. A bimbó tapasztalat, hogy
1: nem, bimbóra hát, nem
0: a férfiaknál az olyan, mint egy ilyen zokni gyakorlatilag.
2: Kiszedi le utána, mert nekem egy leukoplasz is nagyon fáj, ha le kell húzni a karomról. Csoki, hova? Ne csináld!
4: Hozzá már egyet! Nagyon, hát mindjárt
2: az
4: én munkásságom alatt.
2: Nem volt tapasztalat, Csoki. Hát nem sokat, basszus, nálunk nem volt tapasztalat. Na jó, menjünk el, de mindjárt folytatjuk meg nagyon sok kérdéset, úgyhogy rögtön jövünk vissza. 8:30 van, megszakítva a gondolatmentet. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk már is.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
11: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 7 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. Veszélyes lehet az egyik kínai bors. Lecserélhetik az 50 éves híveket. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nehéz lett volna porcukornak hazudni, fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat, még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak, ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolást. Árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állatok már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a csepeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Nem csak csípős, veszélyes is lehet az egyik kínai bors. Az uniós gyors riasztási rendszeren kaptak bejelentést róla, a fogyasztóvédelmi hatóság pedig rögtön intézkedett. A termékben határérték feletti növényvédőszer maradékokat mutattak ki. A borsról képet és leírást is talál a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján. Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalakon. Ma van a kerékpározás világnapja. Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke azt mondja, a bicikli nem csak közlekedési eszköz, hanem megoldás az élhetőbb környezet megteremtésére.
2: Könnyen elérhető, olcsó, környezetbarát, bizonyított tény, hogy 5 kilométeren belül a leggyorsabb közlekedési eszköz, hogyha még többen kerékpároznának, akkor látnák a többiek is, hogy ez egy elérhető eszköz, és még többen használnák a kerékpárt.
1: Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar. 1-2 fokkal melegebb lesz délután, 27-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, majd változékony marad az idő, és egyelőre úgy tűnik a hétvégén is sok helyen frissíthet minket egy-egy zápor vagy zivatar.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:09 lesz, pontosan 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Folytatjuk a beszélgetést, ugye a Birodalom című sorozatról beszélgetünk, ami az egyik kereskedelmi csatorna streamjén látható majd. Ugye a 90-es évek nagy felnőtt filmes korszaka, Koviról, az akkori színészekről, akik ugye hát valódi szereplők, Michel Vágy, Monique Cuvé, Maya Gold, Csoki Ász, ezek a nevek a 90-es évekből nagyon sok mindenkinek mondanak valamit, generációs élményként tekintünk ugye ezekre a nevekre. És a sorozatról, a sorozat kulisszatitkairól és a készülési folyamatokról beszélgetünk Kovács Danival, a sorozat rendezőjével, és Csoki Ájszal, Csáki Attilával, aki ugye hát sok női hallgatónak szerzett meghatározott perceket, és írja Edina, hogy mekkorát változott a világ. Ugye emlékszem, mikor a 2000-es években a Pasimmal erotika sóra jártunk, ott a színpadon a lányok tényleg mindent megcsináltak, amit el tudunk képzelni, nem így írta, csak átformálta. Ma meg intimitás koordinátorok vannak, nem mondom, hogy rossz az irány, csak a különbség meredek, írja Edina. Ugye ott hagytuk abba, hogy nektek a forgatáson viszont kellett, nyilván a 90-es években magán a felnőtt film forgatáson ez nem volt.
1: Na de a pornóban most sincsen intimitás.
0: A pornóban most sincs, de a sorozatban, ahol viszont színészek vannak, ott egészen pontos itinerek alapján tudtátok ezeket a jelenteket leforgatni.
2: Így van, egyébként pontosítanék, van olyan pornóforgatás, ahol ma már van intimitás koordinátor, tehát például Amerikában szabályozva van már az is, Magyarországon ez nem jellemző még.
0: Mennyit változott a férfi ideálit, kérdezik, hogy vannak olyan testadatok, ami meg kell, hogy legyen a szakmában, most nyilván nem csak a méretre gondolunk, hogy változnak év alatt a favoritok, ki az, aki kelendőbb ebben a szakmában. Tehát mondjuk egy 90-es évek pornósztárja különbözik attól, aki most mondjuk a 2020-as év vagy 30-as években lesz majd, vagy most pornósztár, akár Amerikában vagy Európában? Hogy mennyit változott a szakma, arra gondol a kérdező.
3: Én úgy gondolom, hát, hogy maga a fiú színészekről nincs ilyen változás. Régen se volt egy ilyen téfid, hogy ugye hatalmas nagy
0: méretekkel,
3: köszönöm szépen, igen, a kifejezés, igen, kell rendelkezni, de ez egy téfit volt. Amúgy különben a lányok nem is szerették, mert ugye nyilvánvaló bizonyos helyzetekben ez kellemetlen volt számukra, vagy amikor azt mondjuk, hogy egy több órás forgatásról beszélünk, akkor az igenis nem kellemes. Nyilvánvaló voltak olyan női szereplők, akik jobban szerették a nagyobb méretet, de ez volt inkább a ritka. Tehát önmagában inkább azt mondom, hogy legyen egy sportos alkata, egy egészséges kinézete, és tudjon dolgozni. Tehát tényleg a legfontosabb az volt, hogy a producer tudjon rá számítani, és bármikor tudjon dolgozni, és valójában ezért is voltunk mi fiúk kevesek a szakmában, talán én is azért tudtam
0: sokáig benne maradni,
3: mert ugye maga a producer szempontjából az a fontos, hogy mindig új lányok legyenek, az új sztárokat ugye fel tudja futtatni, de önmagába a fiúknál mindig biztosra kell, hogy menjenek, és épp azért volt, hogy minden egyes cégnek, producernek megvoltak az állandó fiúi, akikkel dolgozott, és mert tudta, hogy az bármilyen körülmények között, akár mit tudom én, Franciaországban a Havastájon forgattunk, vagy mondjuk a Covid-nál volt olyan, hogy a Vágóhídon, vagy mondjuk a 40 fok meledve Dominikán, hogy te ott hely tudjál állni.
2: Bocsánat, hogy közbeszólok, de csak ilyen nagyon szerényen adja elő ezt a történetet, de én eléggé képbe vagyok, hiszen ugye készítettünk egy dokumentumfilmet, hogy mi a kérdésre a valós válasz, hogy ma már a pornó színészek, a férfi színészeknek a 90-95%-a csak és kizárólag egy injekció beadásával képes arra, hogy egy jelenetet végig csináljon, majd egy következő injekcióval, hogy haza tudjon menni. Ez annak idején nem így volt, és ezért volt az, hogy rengeteg pornó színésznő volt, mert ők tudtak dolgozni, nekik nem kellett, hogy legyen egy különleges adottságuk, viszont nagyon kevés igazi pornó színész volt, nem véletlenül forgatta a Kovi majdnem mindegyik filmét a Csokival, mert benne megvolt az a képesség, hogy mindenféle egyéb plusz kemikália, vagy nem tudom mi nélkül működjön.
0: És ma már a férfiak, ez egy teljesen elfogadott dolog a szakmában, hogy injekció és minden egyéb kemikáliával.
2: Ez egy rettenetesen szomorú dolog, ugyanis ez az injekció, hogyha sűrűn használja az ember, végső impotenciát okoz. És ma már 18 éves fiúk úgy kerülnek be ebbe a szakmába, hogy hozzájutnak ehhez az injekcióhoz, és akkor tudnak működni a kamera előtt.
1: Azt mondtad, hogy egyesével kerested meg ugye a színészeket, színésznőket. Egy se volt, aki azt mondta, hogy ne haragudj, most nekem már családom van, egészen másban vagyok, szeretném lezárni a múltat. Azóta is ezzel találnak meg folyamatosan, tehát hogy senki se akarta letagadni ezt.
0: De most akkor a valódi szereplőkre gondolsz, tehát a Vad Katira, vagy a Monique Cuvére, vagy akár.
1: Hát vagy akár a Csokira.
2: Igen, igen, de volt ilyen, aki azért nehezebben vettük fel a kapcsolatot, és bizalmatlanabb volt ma, valamivel. Ő a Maja Gold, akinek ma már családja van, gyereke van, és nem igazán szereti, hogyha ezzel kapcsolják őt össze, de mi ezt tiszteletben tartottuk, és egyébként amikor viszont megismertük egymást, és valóban találkoztunk, akkor nagyon együttműködő volt, és ő is hajlandó volt arra, hogy meséljen, illetve, hogy találkozzon a színésznővel, és segítsen a felkészülésben. De mindenki mással külön-külön, amikor felvettük a kapcsolatot, akkor volt azért elsőre egyfajta bizalmatlanság, mert nyilvánvalóan nem tudták, hogy mi mit akarunk ebből az egészből kihozni, hogy mennyire akarjuk egyébként őket lerántani, vagy kiröhögni, vagy bármi. Tehát meg kellett, hogy ismerjék a hozzáállásunkat, illetve azt, hogy mi valóban az ő történetükre vagyunk kíváncsiak, és nem a nagyon durva vaskos részletekre. Így van.
4: Akkor egyébként már adódik a kérdés, hogy a mostani színészek, színésznők közül volt-e olyan, aki azt mondta, hogy figyelj, én ebben nem akarok részt venni?
2: Nagyon brutálisan nehéz volt a castingja eleve ennek a sorozatnak. Gondolj csak bele, mi az eredetileg hoztunk egy döntést, hogy olyan színésznőket keresünk ezekre a szerepekre, akik hajlandóak ezt a szerepet dublőr nélkül eljátszani. Tehát, hogy tényleg valóban a saját testüket használják ehhez. Magyarország kis ország, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog, és ez eleve megszűrte, hogy egyáltalán kik azok, akik hajlandóak erre. Viszont akik jöttek, ők rögtön a történetet látták mögötte, és nem volt vele problémájuk, de volt olyan színésznőnk, és ezt most nem is szeretném megnevezni, hogy ki volt az, akit egy szerepre kiválasztottunk, de a pár nappal a forgatás előtt döntöttünk úgy, hogy mégse fogunk vele foglalkozni, mert ugyan nagyon szerette volna megcsinálni, de otthon nem igazán teremtették meg azokat a körülményeket, amiben nem biztonságosan le lehet forgatni egy ilyen sorozatot. Szóval ez baromi nehéz volt, viszont nálunk kisebb szerepek is vannak, és erre viszont egyáltalán nem találtunk senkit, úgyhogy a kisebb szerepeken meg pornós szereplők vannak a sorozatban.
0: Csoki, mesélj már egy-két kulisszatitkot, hogy nézett ki régen egy forgatást? Mikor találkozol te a csajjal? Mi van, ha az a csaj neked nem jön be, vagy nem tetszett? Ugye hát itt az, majd beszéltünk arra, hogy nincs injekció, nincs semmiféle gyógyszer. Egyáltalán hogy nézett ki maga a forgatás? Oda mentél, köszöntél neki, 2 perc a sünkbe mondták jelenet, és csináltátok? Vagy van egy csapatépítési összehangolódásról ittatok egy kávét, és megbeszélted, hogy szia Csoki vagyok, szia Zsófi vagyok, figyelj, nem sokára jelenetünk van. Hogy kellett ezt akkor elképzelni? Mennyi időtök volt erre, amíg nem, egyszer csak messzebb láttatok már benne a szedben?
3: Nem, hát én mondjuk mindig irigyeltek benneteket, vagy amikor hallom, hogy ilyen cégeknél vannak ilyen csapatépítő tréningek. Hát nálunk ilyen...
0: Nem volt. Csoki vagyok, Dóri vagyok, szia gyere, nyomjuk, ennyi?
3: Hát valójában ugye én azért már ugye benne dolgozok, és azért legtöbbször azokkal a lányokkal, akikkel épp aktuálisan aznap dolgozol, előtte már ugye dolgoztam. Tehát azért ismered minden egyes porcikáját kívül belül. Tehát önmagában itt nagyon nem kell ismerkedni, hiszen amikor oda mentél a forgatásra, akkor ugye a lány már elmertek sminkbe, volt már elkészült, megkaptad mondjuk a forgatókönyvet, vagy a szöveget, vagy hogy megbeszélted, hogy...
0: Azért a szövegkönyv gondolom nem volt túl erős, nem? Tehát, hogy...
3: Ó, meg ilyen!
2: Igen, sok helyen kell tanulni.
0: Azért nem egy Shakespeare Hamlet, nem?
2: Nem
0: egy harmadik Richard volt azért, amit ott nektek elő kellett adni.
3: Hát nem is, de attól függetlenül azért voltak olyan forgatások, ahol a scriptet már mondjuk előre jó pár napon megkaptam.
0: Mi van, nem volt jó a csaj, ugye nem volt kémia, nem volt injekció, és azt ránéz, és azt az atya Isten, olyan nő, sosem láttam, nem biztos, hogy menni fog. Mit csinál akkor az, vagy mit kellett akkor csinálni?
3: Most visszatérek, amit ugye korábbiakban kérdeztél, hogy ugye mitől lettünk mások, mitől lett valaki profi, de pontosan ettől, hogy függetlenül, hogy persze mondhatnék ilyeneket, ami ugye felesem igaz benne, hogy azt mondom, hogy ugye nem számít a szépség, vagy hogy néz ki, aha, nem.
0: De hogy a profizmus, tehát oda mentél, tudtad?
3: Nem, én inkább azt mondom, hogy én nyilvánvaló volt olyan, amikor valaki nem volt szimpatikus, de én azért valahol mindig próbáltam benne találni egy olyan testrészt, ami számomra izgató volt.
0: Tehát egy boka, egy nyak, egy igen, fül, valamire rákoncentráltál.
3: Igen, pontosan ez. Mert ugye természetesen, hogy ez nem mindenki fog neked bejönni, de mivel nekem ez a munkám, ezt meg kell csinálni, és akkor itt már léphetek egy olyanból, hogy igen, akkor itt jön ki az agymunka, hogy akkor a agyamba kis fiókokból előszedek egy olyat, aki mondjuk akár a szomszéd hölgyike, akivel mondjuk soha nem volt hozzá semmilyen közöm, de mondjuk maga ilyen plát sajátóiban aha. nekem tetszett,
0: Pettük
3: akkor
0: a profi,
3: lehet,
0: a profi.
3: Hogy a aha. fantáziámba előveszem, és akkor már rögtön megoldottam a problémát.
0: Nagyon-nagyon-nagyon más, mint amit mi aztán végül a filmben láttunk? Tehát ez egy oda mennénk, és megnéznénk, hogy hogy készül egy ilyen borzasztóan kiábrándító, hogy alulról világítanak, hárman állnak körülött, tehát azért láttunk verkfilmet mindannyian. Valahogy nagyon más, mint ami azért a végeredmény, nem? Egy óriási csalás ez az egész, ami ott történik.
3: Én inkább úgy mondom, hogy két részre bontanám. Vannak a vinyettek, ami ugye arról szól, hogy tegyük föl ez a gonzó stílus, amikor a színészre van bízva, hogy mondjuk adott pillanatban milyen pozíciókat vesz fel, és mondjuk mit fogsz a kamerának mutatni. Az azt mondom, hogy az egy kicsit az életszerűbb, ami ugye én döntöm el, hogy ahogy mozgunk, ahogy történnek az események, hogy valójában...
0: Azt kvázi a stáb leköveti.
3: Igen, aha. az leköveti. Tehát erre azt mondom, hát, hogy ez a kellemesebb része, mert itt egy kicsit azt mondod, hogy kiélheted a kis világodat.
0: Aha, és a másik a viszont
3: a másik része az, ami már keményebben azt mondott, hogy egy-két-három kamerával veszik fel, ott fix pózok vannak, nem mozgunk benne, amíg kimondottam a kamerának dolgozunk, tehát az, amikor lépésről lépésre mész, és a Kovi forgatás például az fullosan ilyen volt.
0: Tehát hogy jelenetről jelenetre, sítről-sítre beállítva, bevilágítva, pontosan, amíg a rendező kéri, addig igen. azt az jelenetet
3: igen, addig. És ott tartsad magadat úgy, hogy tudjad is folytatni végig, mert most megálltunk, most egy kicsit minket javítottak, a lámpát tettek, a kamerán átállítottak valamit.
0: Hát, ugye, azért mennyire más, mennyire nagyon más azért ez, igen.
2: Azért én láttam verkeket, amiket a Kovitól kaptam elképesztő.
0: Kicsit közel a mikrofonban.
2: A Csoki egyeztet Kovival, úgyhogy a Kovi ül a monitornál, a Csoki egy pizzát eszi. Anya szült mesztelenül, érted?
0: Ne, és tartja meg. Mert közben a belső teste nincs képben, tehát a kameraképp az nem az.
2: Átállás közben, érted? Tehát ők nem...
0: Minden benne van.
2: Itt van a Kovi feje, és itt Csoki szerszáma, és közben eszi a pizzát, és elbeszélik át a jelenetet.
3: Aha. És közben voltak. Tartom keményen, hogy tudjon folytatni. Igen. Tehát ugye ezek azok a... De ez egy ilyen picit olyan, mint amikor
0: hiszem,
3: azt
0: mondja,
3: hogy Kupido a boncmester is ugyanúgy azt mondja, hogy félbehagyja a munkáját, és akkor ott a kis aztán elfogyasztja mondjuk az ebédjét.
0: Igen.
3: Tehát ez nekünk annyira ugye ebbe a közegbe vagy, hogy neked ez
0: hogy nem megszokottá válik.
3: Természetesen, hogy te
0: párkapcsolatod ment rá munkára?
3: Állítólag igen.
2: Szerintem nem a miatt, de...
0: Mert azért ez egy otthoni érdekes diskurzus, hogy kicsi, hát szóval, hogy azért ez nyilván civil kérdezés, baromi nehéz elképzelni. Hát, van egy nő, aki elfogadja, hogy te naponta, oké, okay, hogy munka, meg profik vagytok, de hogy azért ez is egy érdekes vetület.
1: De te Majával is együtt voltál, nem? Ha jól tudom.
3: Hát igen, hát nyilvánvaló, amikor mi még ilyen 20 évesek voltunk, és ebbe a világba dolgoztál, akkor találkozgattam, igen, Majával. Volt egy ilyen futórövid kapcsolatunk.
0: Egyébként arról van szó a sorozatban, hogy mennyire éppen jönnek ki ezek a nők, akik azért nagyon sok pasival vannak, sokszor lehet, hogy nagyon ki voltak használva, nem feltétlenül a Kovi érára gondolok, de amit az ember a pornóiparról hallott, hogy van-e visszatérés, vagy van-e normalitás ezek után, vagy normális élet, vagy amikor a gyerekkel le kell ülni, és el kell mondani, hogy anya mit csinált, mert egy pasinak szerintem azért nagyon más, mint egy nőnek, hogy mennyire tudnak ők utána azért a normalitásban létezni?
2: Hát egyrészt van róla szó, másrészt ugye a dokumentumfilm az kifejezetten ezzel foglalkozik, és baromi érdekes, amikor pont például van egy olyan rész, amikor a Csoki beszélget a Michelle Vajdal arról, hogy a Katival arról, hogy egyébként ők a saját gyerekeiknek hogyan mondták el, és mikor mondták el, hogy apa, anya mivel foglalkozott, tehát ez is baromi érdekes, de nyilván az első széria a birodalom felemelkedésével foglalkozik alapvetően, tehát azért ebben van egy második sát, hogyha minden jól megy, amiben inkább erre lehet koncentrálni, hogy jössz ki belőle.
0: Ki volt a kedvenc színésznő, Csoki, akivel nagyon szerettél dolgozni? Vagy azért, mert szexi volt, vagy erotikus, vagy borzasztó profi volt, most a magyarokra gondolok, tehát nem bántod meg a többieket, hanem őket mondod, csak kérdezem, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy a zsánered, vagy hihetetlen profi volt, vele nagyon jó volt dolgozni?
3: Hát, ha nagyon őszinte szeretnék lenni, én az összesen nagyon szerettem dolgozni, mert hogy élveztem ezt a munkát, ezt a világot.
0: Ezért te jön beteg vagy.
3: De.
0: Hát azért az összes. De van ilyen, van egy zsán, de azt mondja, figyelj nekem, a Kati, nekem, a Michelle, a Majemtom, a nagy nevek közül, aki hír.
3: Ha most ugye nyilvánvalóan erről a birodalomról beszélünk, akkor nyilvánvaló, mint hogy korábban is beszéltünk, hogy én a Majához azért kicsikét
0: érzelmiszállok is.
3: Igen, az ő karakter egyénisége, én nekem az nagyon-nagyon bejött, függetlenül, hogy például Misivel imádtam dolgozni együtt, tehát az ő habitusa meg a...
0: A Michelle Kati.
3: Igen, a Michelle White. Tehát attól függetlenül imádtam vele is dolgozni, mint ahogy ugye nagyon sok főszerepet ugye mi kaptunk meg a filmekben. Volt, amikor én mondjuk többet voltam vele együtt, mint mondjuk otthon a párommal. Tehát így poénkodtunk is, hogy akár már ilyen családias légkört alakítunk ki otthon, de hát végülis ez egy ilyen csapat volt. De hát nyilvánvaló, akkor, amikor ugye napi szinten forgattál, és esetleg egy nap egy-két jelenetet is, akkor akaratlanul is előfordul, hogy egyszerűen ugye mindig más lányol vagy együtt, és akkor nyilvánvaló van még, aki otthon is vár, aztán nála is valamilyen szinten meg kell mutatnod, hogy az érzelmileg még kötődsz hozzá, és kívánod őt.
1: Az, hogy a nőnek jó-e a forgatás közben, az volt néha neked célotú, vagy...
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy nektek a végén jónak kell lenni. A nő ezt eljátszhatja a szempont, vagy egyébként ezt nektek akkor nem kellett figyelni és figyelembe
1: vagy
0: venni.
1: Neked ez egy külön megtiszteltetés, és hogyha haláltad a csajon, hogy ez neki is jó.
3: Nem, nekem különben mindig fontos volt, hogyha én tudtam, én mindig azon voltam, hogy a végén, hogyha esetleg a forgatás közben el tudtam jutatni a lányzót arra, hogy neki
0: jó legyen, mondjuk így.
3: Igen, hogy jó legyen. Ez nekem is jó volt, mert ugye nyilvánvalóan nekem is ez pasiként ugye egy plusz erőt adott ahhoz, hogy ugye tudjam a végig ugye magát a forgatást folytatni. Meg ugye önmagában a kamera előtt is az, hogy valaki természetesen látszik rajta, a testreakciója az, hogy neki az jól esik, az sokkal hitelesebb, mint amikor elkezd sikoltozni, és remeg össze-vissza, mint hogyha 2-20 megcsapta volna.
0: Egy utolsó kérdés, van még időnk. Kovival nyilván részt vett egy csomó mindenben, azt olvastam. Mit mondott a végeredményről, amikor így az egészet megnézte át, és az ő élete és az ő munkásságára kerül azért így? Pont valamilyen szinten beszéltetek? Mit mondod?
2: Hát nem, hogy beszéltünk, hanem a 45. Magyar Filmszemlén volt egy exkluzív premierje ennek az első két résznek, amit ti is láttatok, és arra eljött Kovi Magdiával megnézni. Egyébként akkor volt a 45. házassági évfordulójuk is, és én rájuk láttam, sírva nézték végig, és odajött hozzám Kovi, és azt mondta, hogy ez élete legszebb napja. És köszöni szépen, és azóta is nagyon hálás, tehát hogy nagyon egészen könnyekig hatódott a történettel.
0: Azért a feleségnek se egy egyszerű munka, nem?
1: Hát bár, hogy bár,
0: nem is értem, hogy nem is munka, hát hanem hogy
1: azért... ennek az egész birodalom felépítésének, hiszen effektíven náluk forgattak többször.
0: Egészen hogy... érdekes. Igen, ez a történet. Igen, hogy ők is azért mit éltek át. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Tök izgi világ. Nagyon szerettük, hogy beletekinthettünk egy kicsit. Köszönjük szépen. Kovács Daninak, a sorozat rendezőjének és Csoki Ájsznak, hogy itt voltatok. Egy perc van, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
8: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
9: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
14: Autóüveg Pilkington.
15: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
16: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
18: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
20: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
21: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Láng negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, amit időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.

0: arány a pizzami.hu.
1: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
2: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
3: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
7: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök, idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Nyavákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Azt is hozzátette emellett, hogy Magyarország továbbra sem küld katonákat és fegyvereket Ukrajnába. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. A MOL tiszaújvárosi üzemében május 22-én történt robbanás, egy ember meghalt, többen megsérültek. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízibalesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Az idén sem költöznek el a kiránduló helyekről a kullancsok, a vérszívók a sűrű aljnövényzetben várják áldozataikat. Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa azt mondja, túrázás előtt mindenképpen érdemes felkészülni.
4: A zárt ruházat betűrve a bakancs zárával, a felsőt pedig a nadrágba. Riasztószereket érdemes használni, az engedélyezett riasztószereket, bizonyítottan ártalmatlanok és bizonyítottan hatásosak. Mindenképpen át kell nézni magunkat az erdei túra vagy a szabadban végzett tevékenység után, hogy találunk-e valahol a bőrbe fúródott kullancsot, és hogyha találunk ilyet, akkor azt minél hamarabb el kell távolítani.
3: Brutális hőségre figyelmeztet az ENSZ meteorológiai világszervezete. Szakértők szerint a következő hónapokban egyre súlyosabb szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az átlag feletti hőmérséklet ráadásul akár novemberig is tarthat. A szélsőséges hőhullámok miatt nő a veszélye a szúnyogok és kullancsok által terjesztett betegségek elterjedésének, és egyes országokban tovább csökkenhetnek az élelmiszer és vízkészletek. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar. 1-2 fokkal melegebb lesz délután, 27-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik, majd változékony marad az idő, és egyelőre úgy tűnik a hétvégén is sok helyen frissíthet minket egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után 12 perccel itt vagyunk. Zsülcike, mit kell csinálni? Időjárás.
1: Ferenc, köszönjük szépen.
2: Szívi.
0: Oké, na de olyan gyorsan jól is indul, hát köszönjük.
3: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Ha ezt tudom, akkor hosszabbat mondok.
0: Igen, annyira gyorsan meglepődött a gép, hogy még nem volt erre felkészülve, hogy el is indítom. Ja, jó kis beszélgetés volt. Nekem még egy csaj hiányzott. Szerveztük, de nem volt nekik jó itt mindenféle szervezési szempontokból. De érdekes volt így is, amit azért így Csoki el tudott ebből mondani. Hát nyilván órákat tudnánk csak az iparág működéséről beszélni, meg amit még itt a Dani magáról sorozatról, meg a háttér dolgokat hozzátett. Tehát elmondta például ennek az injekciónak a beadását, a működését, hogy ez konkrétan hova szúrják, hogy szúrják. Szóval, hogy milyen szép idealizált dolog, amit ott látsz, szép pasik, szép testek, szép dolgok, jól sminkelve, gyönyörűen, és aztán így hátrébb lépsz kettőt, és rálátsz erre az egész iparágra, és azt látod, hogy kizsákmányolt emberek, kábítószer, teljesítményfokozó, kizsákmányolt nők, borzasztó nagy pénzek, milliárdos iparág, de hogy hány megrecsent lélek, ember, test gyötrődik ebben az iparágban, amit mi fogyasztók nem tudunk, és nem is feltétlen kell, hogy tudjunk, de hogy valami idealizált, nagyon szép dolgot látunk, és adják el nekünk, mint a legnagyobb örömforrás, miközben emberek ezrei, százezrei nyomorodnak bele, és ez pont nem egyébként a Kovira igaz, mert hogy ő tényleg nagyon figyelt a szereplőire, mindenki nagyon szeretett vele dolgozni, nem bántották a lányokat. Most a nagy pornós iparáról beszélek, ami történik Európában, Amerikában, a lányok kizsákmányolásáról. Tehát ennek nagy kontrasztja többek között a 90-es évek nálunk. Talán Kovi ezért is tudott ekkora lenni.
4: Igen,
0: nem ebben a szellemben dolgozott, meg hát azóta az iparág is nagyon sokat változott nyilván.
4: De tegyük hozzá, hogy a második rész az pont erről szól. Tehát, hogy nyilván a Monika az.
0: De Monika már olyan,
2: családi
0: indított. Ő már azért olyan másik férjet, apát hozott, igen, és olyan gyerekkort, hogy ott az...
4: De hogy például külföldön, ahol ő kezdte, hogy ott milyen körülmények között dolgozott, hogy milyen emberekkel dolgozott, hogy hogyan vették őt kutyába, hogy hogyan csúszott szét teljesen, tehát hogy azért az jól látszik ebből a részből.
0: Igen. Ezért milyen durva, közben ezen is gondolkoztam, nyilván ezt nem fogod engem tudni, de hogy mi a Danival együtt kezdtünk megállót forgatni. Tehát, hogy ki hova jutott, vagy ki mit csinált. A Danival a kapcsolatunk az 97-98, kapok egy új szerkesztőt, mert hogy a megállót kicsit fel kell frissíteni, meg vágni, meg nem tudom, és megérkezik Kovács Dániel, aki újra álmodja a megállót, és ő, mint kezdő szerkesztő, hogyha nem kezdő, de szerkesztő, én meg, mint kezdő műsorvezető, álmokfutásba kezdünk a megálló forgatáson.
2: Na és mi lett belőletek? Hát látod, látod.
0: És aztán nézd meg, tehát hogy aztán ő mit csinál, meg így ez egyáltalán, hogy ki hova sodródott így a szakmában, és kiből mi lett, azért ez is egy baromi érdekes, hogy nyilván csak zárójel, tehát ezt nem feltétlenül kell tudni, meg nem is fontos, de hogy mi együtt kezdtünk 1998-ban utcán odalépni emberekhez, hogy küldj egy klippet.
4: Én a Danival a VV-ben dolgoztam együtt. Ő ott lányproducer volt.
0: Igen, nagyon-nagyon durva kapcsolódások ezek.
2: Lány.
0: Ja, régen.
2: Lányproducer,
0: így van. No, viszont még, ugye itt olvastunk különböző dolgokat, és tudjuk, a Hisense játék, dobáljátok a jelentkezéseket, gyerekek, már csak azért is jó, mindenki csak egyszer, tehát a számítógép ezt pénteki sorsáson megszűri, nem kell százszor jelentkezni, nem megy át a szoftveren, jó, tehát egy telefonszámot, egy e-mail címet látni fogunk, ha valaki 150-szer jelentkezik és elküldi, sem tudjuk a pénteki sorsolásba berakni, mert ugye pénteken egy amerikai

0: utat sorsolunk ráadásul. Belépőjeggyel, meccsel, repülőjeggyel, szállással, vagy egészen durva dolgaink vannak a világbajnokságra. Úgyhogy érdemes Bostonba. A Bostonba, így van, a játékra jelentkezni. De még mielőtt ráfordulnánk a játékra, akkor van most végül egy rövidre vitézünk? Ja, nincsen. Jó, akkor holnap őt is előkerítjük. Kresszmódosítás gyerekek rollerekkel. Heteken belül a vitézi javaslatára megváltoznak az e-rolleres közlekedések. Ugye rengeteg baleset, haláleset, akkor erről majd holnap hosszabban, ha a Dávidot előkerítjük, akkor tudunk erről beszélni, hogy mi lesz itt a nagy teljesítményi rollerekkel, a Kresszel, hogy alakul ez át, mennyire vagyunk biztonságban, járókelőként gyerekeink rollereznek, Lime-ot bérelnek, hogy történik, mint történik a dolog, úgyhogy akkor erről beszélünk majd.
1: Na, addig viszont akkor én kérek segítséget.
0: Na, segítünk neked, mond.
1: Van a most már hivatalosan is használható Revolut nevezető alkalmazás, minden ilyen ismeritek ezt a dolgot, lehettek kedvesek segíteni, 150 000 forinton múlik rajta.
0: Na.
2: Kinek küldted? Rossz helyre küldted.
1: Igen.
2: Rossz helyre küldted.
1: De várjál, ugye ott úgy működik, hogyha át akarsz utalni, akkor megütött az átutalás gombot, vannak akiknek eddig utaltál, tehát ha neked tartozom, csak rád bökök, és már dobom is az 50-es.
0: És dobod, így van.
1: Így van, amivel tartoztam, de megadtam neked, viszont ha új utalás van, akkor ugye be kell pötyögni, és a telefon listádból szedi ki a nevet.
0: És érzékelő, hogy neki van erre valutja, vagyis látja a telefon listádat, igen.
1: Látja. Na most abban az esetben, hogyha például Kovács nevű embernek akarsz utalni 150 000 forintot, akkor kidobja az összes kovácsot, vagy ha amíg elkezded írni, hogy kov, addig az összes olyat, amiben benne van ez, hogy kov.
0: Azt kidobja neked, igen.
1: És akkor te észreveszed a Kovács, mondjuk Zoltán nevezetű ismerősödet, akinek pénzt akarsz utalni, ráböksz, de egyel alá vagy fölé böksz.
0: Kilo 50?
1: Kilo 50. Na, várjál, ami még bonyolítja a dolgot, hogy az alatta lévő, ugye Kovács Zoltánnak akartam küldeni, de mondjuk Kovács Zoli néven volt bent egy másik csávó, ráböktem, az már nem az ő telefonszáma.
0: Mondd, hogy kétszer elküldted a 150-et, na az kemény.
1: Várjál, itt a lényeg az...
2: Megkaptad?
1: A lényeg az, hogy ráböksz a rossz számra, tehát a Zolira, a Zoltán helyett, elutalod azt, mert nem figyelsz, mert hülye vagy, mert másba vagy, és utána, amikor Zoltán jelzi, hogy nem jött meg a pénz, akkor ellenőrzöd, hogy nem jött meg. Megpróbálod a Zolit fölhívni, akinek kiderül, hogy az már nem az a telefonszáma, mert leadta 5 évvel ezelőtt, valakinek újra kiadták, de az a te telefonodban még Kovács Zoli néven van bent, és azt a csávot soha az életben nem érett utol.
0: Tehát akkor tulajdonképpen elment a kiló 50-ed, az rossz helyre ment.
1: Igen, és már nem, az a csávó, akit te Kovács Zoliként ismertél.
2: És az a csávó, aki felvette a telefont,
1: az még nem vette föl.
2: Nem
1: vette föl. Szerintem... Jó, tehát van-e olyan, hogy visszaszívás?
0: Van egy ilyen kicsi ikon. Ez visszaszívás, igen.
1: Nem, vagy csak nagy szívás.
0: Egy nagy szívás eled van. Nem, változott annyit a Revolut, meg azért ők is annyira professzionálisak lettek, hogy nem lesz könnyű, de ügyfélszolgálaton, helpdesken keresztül végig tudod járni. Tehát, hogy van nekik most már egészen felfejlődtek.
1: Akkor most fölhívom,
0: vagy hát most vagy azt mondod, hogy nagyvonalú vagy, és azt mondod, hogy több is veszett Mohácsnál, és nem mész utána, vagy elkezded az egészet felgöngyölni, de hogy bizonyos kritériumok már rájuk is kell, hogy vonatkozzanak, tehát már nem úgy hagyhatnak magadra, mint 2 éve, amikor ők megjöttek, vagy 5 éve, hanem most már ugye kvázi banki szolgáltatásként te eléred őket. Helpdeskkel, online, applikáción keresztül üzenetet küldesz, e-mailt írsz, és akkor ők azt látni fogják, hogy félrement, ahogy egyébként a bankban is, csak baromi nehéz kijárni. Én lehet, hogy vennék egy nagy levegőt, most nem azért, mert udagazzók vagyunk, hanem az 4 napig a hajadat fogod kitépni, de el tud hozzájukni nagyon elszánt, vagy azt mondta, hogy figyelj Zoli, bárki is vagy.
1: Igen.
2: A vendégem volt.
0: A vendégem voltál. Ez egy jó kör. De neki akkor biztos, hogy van? Tehát tőled levonta. Neki akkor megérkezett, tehát neki van revolútja.
1: Tudod, csak akkor dobja be a névlistából, csak azokat dobja be, akinek van revolútja.
0: A... De várjál, tudsz neki üzenni?
1: Hát szerinted...
2: De
1: szerinted nem üzentem? Gondolom.
0: De megüzented, hogy fia, rossz helyre ment, küld vissza, és hát fuck you, ez vissza.
1: Semmi.
0: Nem küldte vissza?
1: Semmi. De csóró. Se visszaküldés nincs.
0: De az gani dolog, azt vissza kell küldeni, az nem szép, az nem elegáns.
2: De erre a visszaszívásra nincsen egy időkorlát, tehát mint tudom én 24 órán belül reagálnod kell.
0: Szerintem, ha te bizonyítod, hogy rossz helyre ment, akkor van, mit tudom, 48-72 órád ezt orvosolni, hogy az ügyfélszolgálata vagy kapcsolatban ősz. Ezt nekik már nyilván fogyasztóvédelmi szempontból tartani kell. Tehát, hogy az nem lehet, hogy téged ezzel magát. Hagy, de ez olyan, mint amikor a Facebooknál le akarsz vetetni egy posztot, vagy intézni meg valamit. Hát sok sikert, haver. Hát igen. Elmondom neked, egy csendes óceáni szigeteken egy kis kajmászigeteki e-mail címmel levelezel hosszú idő keresztül egy offshore cégen át. Nem, nyilván visszavonható. Hát ezt neked kell eldönteni, hogy
1: igen, mennyire. Igen, már ráírtam, már megpróbáltam fölhívni.
0: De hát mi az, hogy a telefonszám miért nem működik? Tehát az meg nem jó?
1: Működik a telefonszám, de csak egyértelműen nem veszi föl.
2: Csak nem Kovács Zoli van a vonal végén, hanem Horváth Józsi.
0: Fel se veszi a telefon.
1: Nem, semmi.
0: Hát add meg, hívogassuk, mondjuk aztán 0630. Írjatok neki, hogy 2-12-24.
2: Jelentkezzen, az a Zoli, aki nem a Zoli.
0: Igen. Most mindenkit ráhúzítunk erre a telefonszámra. Legyetek kedvesek, csináljátok ki, amíg ő önként visszaadja a telefonszámot és a 100 000 forintot. Figyelj, most kapnék, vagy?
2: Tényleg, hogyha ismeretlen számról hívjuk, akkor esetleg felveszi?
0: Most 150 000 forintért elkezdesz elbújkálni.
2: Hát onnan kapta a pénzt, azt nyilván nem veszi föl, mert nyilván tudja, hogy azért hívott, hogy visszaszerezd a pénzet. Kapott valahonnan 150 000, rájött, hogy na,
1: te
2: valahol...
1: Hát te is
0: eltűnnél vele fogalni. Júli, hát szétszoronganá magát, hallod? Olyan lenne, mint az Istenek a fejükre esek a kólás üveggel, addig menne a világ végére, amíg vissza nem tudja, hogy ezt a 150-et érteni, és valahol ízi a tűzföldi lyukatnak, ahol tudná, hogy ott lakik a tulajdonos.
2: De csörögünk már rá. Ha az én telefonszámomról hívjuk, akkor...
0: Nem fogja felvenni valószínű. Hát 150 000-ért neki állsz bujkálni, hagyjad már, hát ez... Figyelj, minden nap, hát, nap küldje rá valamit.
1: Te azt mondod ugye, hogy engedjük el, mert 150 oké, tehát hogy nem azért, mert annyi pénzünk van, hanem nem.
0: Hát megpróbálnám, de nyilván, ha nagyon macera, ja, akkor azt mondja az ember, jó, figyelj, ezt most én benéztem.
1: Hívtam, írtam rá, ma várunk.
2: SMS-ben elátkoztad
1: már? Ma a kivárás van.
2: Közgyógyszertárra.
0: Egyébként nem merném elkölteni, most egy átlag keresetem lenne, és valaki beutalna azért egy 150-et, ami szerintem azért átlagban azért sok pénz, nem? Tehát most keresem
1: 3-4-5-100.
0: Azt keresem, hogy 150 hirtelen megjön, akkor segélyre versz, nincs az a nyomasztó gondolatot, hogy azért előbb-utóbb azért valaki kopogtat, vagy hát megtalál, vagy jön.
2: Ezek szerint van. Van olyan ember,
0: a csávó jó arc, azt jött egy 150-esek, köszi Feri, már a segélyre is vert. Hát ez nem szép dolog egyébként, de mondom, utána tudsz járni.
1: Jó, de visszaút nincs, ez a lényeg.
0: Ott te nem tudod visszaszívni, hivatalosan be tudod mutatni, hogy rossz helyre ment, és akkor ki tudod ezt így helpdeskük, vagy nem tudom, miük van egyébként, valahogy ezt utána lehet járni. Soros bank, azt hiszem egyébként, ha tudni akarod.
1: Mm. Igen?
0: Nem mintha ez jelentene bármit is, csak hogy
1: aha,
0: hova kapcsolódik be. Ha esetleg van közvetlen számod.
1: Egy csomó embernek van.
0: Gyuri bácsihoz, vagy esetleg a fiához, akkor meg tud csörgetni, mert hogy hozzájuk van. A Revolut is egyébként bekötve tulajdonosi szinten. Igen. Na jól van.
2: És akinek el kellett küldeni, annak elküldted végül? Vagy mondtad, hát hogy keresse meg a másikat?
1: Igen.
0: Hát ez kilőtve plusz.
1: Zoltán, hívd a Zolit.
0: Kimegy a hagyományos, hivatalos, és még kilőtve. Te kilőtve miúcba vagy. Az finomka.
1: Így alakú gyerekek. Na.
0: Nem herdál, nem úr, aki nem herdál. Hát most nem tudsz nagyon mit csinálni. Erős heted van, írják. 50 nekem a focira.
1: Bizony.
0: Egy kilőtve elment Kovács Zolikának. Zolika nagyon sok nyalókát vett belőle, meg nem tudom. Fúj, hívogas, úgy sem veszem fel.
2: A pénteki Magyarország-Finnország, ugye?
0: Magyarország-Finnország.
2: Finnországra. Arra fogadtunk már?
0: Még nem fogadtunk, de mindenfajta szerencsejátékra.
1: Én nem fogadom.
0: De vevő vagyok. Mit csinálnak a zselézethajú? Zselézethajúak mit csinálnak?
2: Annak kérdezte, hogy a VB nyertes.
0: A passzod, ad közbe, adhatod, nyugodtan hívjuk, de hogy te a finn barátságos meccsre gondolsz.
2: Arra, persze. Most lesz pénteken, ha jól emlékszem, valamikor este 7 felé fogják játszani a Puskás.
0: Borzasztó színvonal lesz szerintem. Borzasztó magas.
1: Csak a finnek.
0: Írtatlan magas színvonal lesz.
2: Ez egy barátságos meccs, úgyhogy...
0: Erre próbáltam utalni a színvonalra, hogy
1: barátságos 0-0.
0: Hihetetlen tempói színvonal lesz.
2: Én szerintem most a magyarokat teszik magukat.
0: Igen?
2: Én most a magyarokra fogadok, igen.
0: Egy barátságosnál? Ki futják a lelküket? De ott fussák ki, amikor tétje van, akkor fussák ki a lelküket, hogy jussunk már ki valami világversenyre. Haló!
3: Sziasztok!
0: Hello! Hogy
1: hello!
3: Anna vagyok, sziasztok!
0: Anna! Szia Anna! Mi a helyzet? Honnan hívtál minket, Anna?
3: Hát a munkahelyemről, Gyöngyösen dolgozom.
0: Aha. És szeretnéd a tévét? Vinnéd a tévét?
3: Nagyon, nagyon szeretném, igen.
0: De miért is tévétek? Mi történt?
3: Hát igazából történt egy kis baleset 2 héttel ezelőtt, az öcsém focilabdával lerúgta a tévénket, és ezért amúgy most büntetésben van, nem járhat edzeni ebbe a hónapba, focizik egyébként. És úgy voltam vele, hogyha nyerek egy tévét, akkor anya biztos, hogy megenyhül. És az öcsém is tud járni, és még egy tévék is lesz.
0: Jaj, de jó, de kedves. Tehát az öcsédet húznád ki a bajból, hogy összetörte a tévét, és ráadásul nem mehet edzésre.
3: Megpróbálom, igen.
0: Meddig tart az eltiltás, hogy meddig nem mehet?
3: Hát azt hiszem június közepéig.
1: Az működni?
3: Igen, anya azt mondta, hogy egy hónap. Megmondom őszintén, kicsit jogos is volt, mert szólt neki jó sokszor, hogy ne focizzon a lakásba, aztán megtörtént.
0: Mamában van rendület, én nem bírom ezeket a büntetéseket tartani.
1: Hogy ráadásul olyanból, ami érted, ami egy az élete.
0: Se Xbox, se telefon.
2: 15 perc
0: múlva. Jó, gyere, oké, jó, de ne csinál többet, igen.
2: Hát mert rájössz, hogy neked kellene szórakoztatni a gyereket.
0: Jó, de gyere, Xboxozzunk, akkor egy kell Fortnite-ozzunk egyet, úgyse tudsz lenyomni. Na jól van, és hány éves az öcsét kérdezik? 37?
3: 13.
0: 13 az öcséd?
3: Hát ilyen te... idős hangom van?
0: Hát, nem gondoltam volna, igen, hogy te mennyi vagy?
3: 23.
0: És 23, és mégis akkor bedurrantottak egy öcsöt neked. Sokat vártak, muterék.
3: Hát igen.
0: Na jól van.
3: És öten vagyunk, úgyhogy én vagyok a legidősebb, ő meg a legkisebb.
1: Ja, hogy akkor két évenként azért volt teljesítés.
0: Öten vagytok, igen. Te sok, te jó igen. Isten. Azért az anya idegei az eléggé ki lehet. Neki a kicsi meg összerúgja a tévét, még ezt képzeld, de azért állobál.
2: Jó helyre fog menni.
0: Na jól van, az összes lábújad megvan, kérdezik?
3: Meg
0: jó, jó, ez fontos. Jó. Ezen a héten ez külön értelmet nyert, úgyhogy mindenkit megkérdezünk. Jól van. Edzés helyett a tanulástól kellett volna eltiltani Irinek a nagy magyar szülők azonnal. Oké, mit kell itt most csinálnunk? Válasz egy játékost.
3: Jó, vagy egy kapust. Hát az eredeti tervem, az Balázs, te vagy? Balázs szeretnék játszani.
1: De?
3: Amúgy nincsen, de úgy voltam vele, hogyha valaki sokkal jobban szeretne, akkor igazából bárkivel nagyon szívesen játszom.
0: Igazából kézzel semmit nem csinálunk, egy kis bábú ugrál nekünk balra jobbra.
1: Gombokat kell nyomkodjunk.
2: Egyikünknek se kell bemelegíteni ezért a játékért.
0: Iszonyatosan jó a szponzor, nagyon jó a tévé, minden idők leghülyebb videójátékát játszunk, zsebretet kézzel ugrasztanak bennünket balra vagy jobbra, de semmit nem mi csinálunk. Tehát hogy csak itt nézzük szájtát, hogy te jó Isten, ez átment.
2: Egyikünk se fog leizzadni
0: ezt a kreatív osztályunkon.
3: Igen? Akkor legyen Balázs, jó. Mert ellened már veszítettem egyszer, és ez nem volt olyan jó.
0: Védjünk akkor, jó?
1: Akkor, hát, ha még egyszer.
0: Figyelj, síp, mondj egy 1-es, 3-as, 2-es, 4-es, mindegy, mit mondasz, mondj egy számot, hogy 4-es, jó? 4-es, bejelöljük, akkor jobb alsó sarkot céloztad meg, rúgd el a labdát, és megnézzük, hogy sikerül-e kivédeni, jó?
1: Hát,
0: ez jobb, hogy nem
1: hát ez a fiú, ez mit tud ez a magyar fiú?
0: Zsebretet kézzel vetődtem jobbra, mondom, Commodore 64-83. Tehát nagyjából így kell elképzelni. Jó, ez nincs meg. Jobbat kéne 2-3-1. Mi legyen? 1-es, bal felső pipa. Jó, nézzük.
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Hisense 65 szolos mini LED TV.
2: Gellert kapott.
0: Felfoghatatlan játék, tehát ez már tényleg az a játék. Na, menő, megvan a tévé, ügyes vagy, gratulálunk.
3: Hát, nagyon szépen, köszönöm.
0: Ez az official szponzorám, úgyhogy itt aztán bizony, nagy dolgok vannak.
1: Official tévéd van.
0: Official tévéd van az official szponzortól a VB-re. Jó, úgyhogy akkor...
3: Szuper.
0: Hogy hívják az öcsédet?
3: Gergő.
0: Na, Gergőnek akkor kicsit segítettünk, hát ha el tud menni edzeni. Jó?
3: Rendben, köszönöm szépen, nagyon.
0: Jó van. Ciao, ciao, küldjük.
1: Hello.
3: Sziasztok.
0: Hello.
2: Istenem, hányszor hallottam ezt gyerekkorban, hogy nem focizol a szobában, nem tollas labdázol, nem mászol fel.
1: De akkor már tört is.
0: És akkor már valami összetört, igen. De megvan a tévé, úgyhogy segítettünk. Na jól van. Jövő mindjárt, egy perc, pontosan 9:30, itt vagyunk a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
13: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Fél tonnát nyom minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A német kancellárral találkozott tegnap a miniszterelnök. Lecserélhetik az 50 éves híveket. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Nem sokára elbúcsúzhatunk az 50 éves HÉV szerelvényektől. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, ezt Vitézi Dávid jelentette be. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a több mint 16 milliárd eurós uniós forrás jelentős része közlekedési és lakhatási projektekre juthat. Jut így majd arra is, hogy lecseréljék a teljes HÉV flottát a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalakon. Fél tonnás szállítmány lett minden idők legnagyobb magyarországi kokain fogása. A 15 milliárd forint értékű kábítószert banán szállítmány közé rejtették el. Nemzetközi összefogással sikerült megtalálni a csomagokat. Még tavaly novemberben kaptak egy fülest 20 gyanús konténerről. Mivel évente több millió hasonló rakomány érkezik, nem volt egyszerű dolga a hatóságoknak. Ráadásul a bűnözők már saját drogkereső kutyákkal is megszagoltatják a becsomagolt árut. Azt addig csomagolják tovább, amíg az állat már nem jeleznek. A gyanús konténerek elsőre átmentek a németországi vizsgálatokon, a magyar hatóságok végül a csepeli kikötőben bukkantak rá egy raklapon az árura. Magyarország konstruktív partner lesz Európában, így fogalmazott Magyar Péter Berlinben, miután találkozott Friedrich Merz német kancellárral. A miniszterelnök azt mondta, hogy ott lesznek, amikor tárgyalni kell az uniós hosszú távú költségvetésről, a migráció elleni küzdelemről vagy a külpolitikai kérdésekről. Már csak egy embert kezelnek kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. A Borsod vármegyei központi kórház azt írta, egy embert a hétvégén engedtek haza, egy másik beteg pedig tegnap hagyta el a kórházat. Idén is lesz balatoni elsősegély nyújtó szolgálat. Július 1-től augusztus 20-áig segítik az önkéntesek a fürdőzőket a déli part 7 településén, 10 strandon. A Magyar Vöröskereszt munkatársai majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, strandi sérülések vagy akár súlyosabb esetek ellátásában. Ismét felbukkant egy medve az Aggteleki Nemzeti Parkban, Szögliget és Égerszög térségében is látták a példányt vagy annak nyomait. Bár több észlelés volt, nem zárható ki, hogy egy állatról van szó. A Nemzeti Park a kirándulókat és a helyieket is figyelmeztette a veszélyre. Több helyen számíthatunk ma is esőre, záporokra, zivatarokra, akár apró szemű jég is eshet. Délután 25-26 fokot mérhetünk majd. Holnap a Dunántúlon látjuk többet a napot, a Dunától keletre nagyobb eséllyel fordul elő zápor vagy zivatar. 1-2 fokkal melegebb lesz délután, 27-28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Pénteken egy újabb hideg front érkezik, majd változékony marad az idő, és egyelőre úgy tűnik a hétvégén is sok helyen frissíthet minket egy-egy zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, gyerekek, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Azt mondja, hogy szerintem biztos, hogy benne van. Ugye benne van a Velencei tó, mert hogy kora reggel alternatív megoldásokat kerestünk Feri, és hát nem csak Feri, hanem az egész Velencei tó egyre komolyabb problémájára, de nyilván megpróbáltuk humorral előzni és kitalálni, hogyha valóban kiszárad a tó, amihez talán soha nem voltatok ennyire közel, milyen vállalkozást lehetne ott beindítani Ferinek és a haveroknak, akik állnak a porzó tómederben és figyelik, hogy hát csapadék meg nyomas is, és tűnik el a tó. Nyilván vicces a dolog, rögtünk rajta, de közben tök komoly, mert hogy egy tulajdonképpen ökológiai katasztrófa zajlik a szemünk előtt, ezt is megérjük. Értük, hogy hazánk egyik legnagyobb tava tulajdonképpen a kiszáradás szélén van.
1: Köszönöm, srácok, köszönöm az ötleteket.
0: Próbáltunk segíteni, hogy a porzómederben mit lehet csinálni, mert hogy ott tényleg vállalkozások függnek majd ettől. És vendégeink voltak Kovács Dani és Csoki Ice, ugye Kovival készült, vagy Koviról és a pornós éráról egy 90-es években zajlódó dokumentum sorozat. Ez pontosabban nem is dokumentum sorozat, egy fikciós sorozat, de Kovi adja a valódiságát ennek, az ő életéről. Egy hatrészes sorozat, és erről a sorozatról faggattuk Danit és Csoki Ice-t.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó, a Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak, beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk, hát hogy
1: már idén.
0: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban látta, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi az első vállalkozás? Hát mit vannak, mondunk a haveroknak?
1: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra, igen? Jégvitorlásai.
0: Nagyon jó, mi fagy be?
1: Befagy a tó vize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
0: Igen, fölteszitek a szakokra.
1: És fölrakjuk, nem a jégvitorlásokra.
0: Tökéletes.
1: És lehet tudtok menni. A kiszáradt tómederben rodeózni. Egy.
0: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőd nyitsz.
1: Szerintem
0: teljesen másba kell.
1: A hortobágyok, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon, a szikmán megvan, meg a pusztaság is, hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
0: Tökéletes.
1: Azt fölépítjük szürke marhát.
3: Szerezünk néhány rotációs kapát.
0: Igen.
3: Azt mondom, hogy
0: forgassuk fel a medret.
3: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
0: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletesen.
1: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
0: Az ötlet nem rossz, még azért egy picit félomításra sarkalnálok benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
1: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
0: Tökéletes.
1: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
0: Tökéletes.
1: Ahogy meg, mondjuk a naplementéhez az hozzászokott tenni, amikor megcsillan a tó vízén. Na ez nem,
0: nem
1: lesz.
0: Kell. Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás, kicsik keresztbefuthatják, nagyok kerülik,
1: igen,
0: azzal is meg vagyunk.
3: Kertmozi?
0: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
3: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
1: igen, nem csíp a szúnyog.
0: Igen.
4: Hát én azt gondolom, hogy például egy folyamat ugye a kiszáradás, tehát ez most egy folyamat. Hát. Igen, hát most kell akkor azt el kell kezdeni kamuzni, hogy olyan összetétele van a gyógyiszapnak, hogy megőrülsz.
0: Na de az a baj, én láttam, nem iszapva, hanem ilyen, ez a berepedezett ilyen kicsit fehérre kiszáradt.
4: Ahol még van.
0: Ilyen ásvágy, tehát ott már iszap sincs. Oda Marika belefekszik, ott nem lesz iszapos. Tehát hogy az iszaphoz kell még némi víz, de ebben nincsen.
3: Magyarország legnagyobb napozóját.
0: Egyébként igen. Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége? Jenő fogyótról érteklődik már. Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
3: Velencének van plázája?
1: Hogy ne lenne? Persze.
3: Pedig fel lehetett volna húzni.
4: Lakópark, szép lakópark.
0: Tökéletes. Igen, lakópark.
1: Mi van, ha visszajön a víz?
0: Nem jön.
3: Nem.
1: De nem idén, hanem jövőre mondjuk. Jövőre ugye megoldják, átemelnek valamit. Na?
0: Ja, jön a Gajdos úr, és azt mondja,
1: Gajdos
0: hogy...
1: Gajdos úr, most azt hiszem pont ma van, vagy tegnap...
0: Becsatornázza a Dunát a Velencei tóba, és...
1: És akkor elárasztja a lakóparkot, nem?
0: És eláraszt mindenki
4: vízzel. Úgy kell csinálni, mint Velencét. Ilyen lábakra tenni a lakóparkot. Gondolod, de milyen szép lesz, és ha elárasztja esetleg,
1: akkor, igen,
4: feltéve,
1: akkor
4: milyen
1: igen.
4: Gyönyörű lenne.
3: Airport Velence.
0: Airport Velence, tökéletes ötlet egyébként. Igen.
3: Egy reptér az oda.
0: Nagyon kezdő búvároktatás a tóra.
4: Nagyon
0: Amilyen beduin skanzen voltunk mi Dubajban, három dubai látta, hogy jön a kocsi, fölvett valamilyen parókát, érted, az ott volt egy popcorn automata fogadott ugye a beduin sátorban Dubajban, popcorn automata, és bennültek hátul, és elvároztak, meg cigiztek a beduinok hátul. Azt mondjuk, hogy jött a show, akkor lenyomták, fia, annál kiábrándítom, nincs. Ilyet simán elmondom neked, csinálsz. Velencei beduinok. És megjött a legeslegjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. A velencei tótáblát le fogják cserélni, raknak egy kérdőjelet a végére?
1: Hát valaha itt
4: vagy rip.
0: Velencei tó? Igen, ágazásban arra valaki így gondolja. És érdekes a sorozat, mert úgy mutatjátok be például a Michelle-nek a történetét, akinek szintén pasia volt, amikor bekerült a felnőtt filmes világába. Ez sokaknak teljesen elképzelhetetlen lehet, hogy valaki a normál munkából hazamegy, valaki meg a pornózásból megy úgy haza, hogy ott várja a párja.
1: Pontosan így van, ugye Michelle úgy csöppent bele ebbe az egészbe.
0: Michelle
1: Wilde úgy csöppent bele ebbe az egészbe, annak idején, hogy fölköltözött a párjával Budapestre, és hosszú évekig együtt voltak, és menet közben találta ki, hogy táncos lány lesz, szextelefon, táncos lány lesz, aztán utána belecsöppen a pornóba, és minket pont az érdekelt, hogy például a barátja szemszögéből, a szerelme szemszögéből mit kell átélnie egy férfinek, hogyha a szerelme egyszerűen úgy dönt, hogy belecsöppen ebbe a szakmába, és hogyan tud hozzá asszisztálni. Az is egy nagyon érdekessége a dolognak, hogy ennek a sorozatnak nem Kovi a főszereplője, hanem mindig máson van a fókusz.
5: A színésznők hány százalékára mondható el, hogy baj van, vagy baj volt?
1: Én azt gondolom, hogy a mindenki, akár bevallva, akár nem, de valamiféle defektes családból jön, és mivel mi ezzel párhuzamosan csinálunk egy dokumentumfilmet is az eredeti szereplőkkel, ami majd a Birodalom után lesz látható, azért kialakult egy mintázat, és ebben a mintázatban nagyon izgalmas, hogy egy azonos dolog van, a defektes apakép a nőknél, tehát hogy nagyon fura, hogy ott mindig valahogy az apával van valamiféle probléma, hogyha egy pornos hölgynek a múltjában kezdünk el kapargatni. Szóval ez így baromi izgalmas.
0: Ez egzisztenciálisan mit jelentett? Nyilván nem a zsebedbe akarok turkálni, érdekel, de hogy aki a 90-es években nagy filmekben dolgozott, híres pornószínész volt, nagyon más életet tudott élni, vagy egyébként rengeteg filmet jelentett, de teljesen hétköznapi voltál, hétköznapi keresettel, és nem volt egy olyan kiugró dolog, amit az ember mögé lát, hogy na, a 90-es években ilyen pornosztárok, azok biztos, hogy valami iszonyatosan fényes életet éltek.
6: Én úgy gondolom, hát, hogy minden egyes színésznek, és fiúkról beszélnek, mindegyikünknek meg volt a maga kis útja. Tehát ugye valaki próbált nagyvilági életet élni, valaki próbált azt a megkeresett pénzt ugye gyorsan felélni. Az, ami van, az, amit megteremtettem, az nekem ezt a szakmából profitáltam ebből végül is.
0: Azt összeszámoltad egyszer, hogy ez hány filmet és hány nőt jelent összesen?
6: Hát figyelj, én mondjuk aktívan, azt mondom, én majdnem 26 évig voltam aktívan színész.
0: 26 évig csináltad?
6: 26 évig. Hát én 95-ben debütáltam, 2021-ben volt az utolsó kamera előtti produkcióm, de az biztos, hogy ilyen 2000 fölött van a hölgyszereplőknek a száma.
0: És akkor itt volt intimitás koordinátor, aki közben azt, mert ugye az akkor kell, amikor jaj, ide ne nyúljál, de hát itt pornót forgattatok, tehát hogy itt nem tudom, hogy mit tudott mondani, vagy mit tudott kérni a színészektől.
1: Na most ezt nagyon jó tisztázni, hogy mi csináltunk egy sorozatot, amiben a szereplők pornót forgatnak, de mi nem pornót forgattunk, hanem imitáltuk ezt az egészet, és intimitás koordinátorok segítették a munkánkat, szám szerint 4 egyébként, tehát soha nem volt Magyarországon ilyen produkció, amiben ennyire sok explicit jelenetet kellett volna megcsinálni, és mi saját magunkra nézve is az amerikai rendszert vettük alapul, ami olyan szigorú keretek közé szorította a forgatást, hogy itt gyakorlatilag minden egyes jelenetnek színházi próbája volt ruhában. Aztán utána egy következő lépésben nem csak megbeszéltük a színészekkel, meg a színésznőkkel, hogy mozdulatról mozdulatra mit lehet megtenni, hanem még gyakorlatilag minden egyes jelenet
5: jelenet előtt egy úgynevezett ridert, egy külön-külön szerződést meg kellett kötni.
0: Minden jelenetnél,
5: még azt is meghatározva, hogy az érintésnek mi a mértéke, hogy az most egy ilyen erőszakos dolog, vagy csak finoman hozzáér, és melyik testrészéhez.
0: Hogy senki ne tudjon olyat így csinálni, van. Vagy senki ne feltételezze a másikról, pontosan, hogy olyat
5: így
0: csinál.
5: Van, tehát mindent lehetett tudni előre. Ez nyilvánvalóan egyébként a forgatást is, meg mindent rettenetesen lelassított, és a forgatáson teljes zárt szett volt, ami azt jelenti, hogy csak a rendezői monitor működött, és senki nem lehetett benne, csak az operatőr és az intimitás koordinátor. Még az is meg volt határozva, hogy gyakorlatilag, ahogy azt mondom a végén, hogy cut, el kell húzni defókuszba a kamerát, egy kockával többet nem lehet fölvenni, fürdőköpeny, és én is csak akkor mehetek be instruálni, amikor már felöltöztek a szereplők.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, egy gyors nappalija, és aztán megyünk. Holnap mi a menü?
3: Eszter.
0: Holnap Eszter, tehát ilyen váltásban intézitek el. Tehát jól van. Akkor holnap Eszter, mi pedig vagyunk.
5: Hát mi jövünk, igen. Igen, bár te mondtad, hogy mostanában nem fogsz majd annyit bejárkálni, mert tetszett a hétfő.
0: Gyerekek.
5: De hát várunk szeretettel, gyere azért.
0: Amit hallottam, azt kell, hogy mondjam, hogy egy szivarral a kezemben hátra dőlve a forgalomban hallgattam, hogy ilyen jól működik a két csaj, milyen jó a kémia. Hát itt nem kell nekem ezt ennyire komolyan menni. 5-ből 5-öt, érted? Általában én vagyok itt, ide-oda jöttök, mentek, utaztok. Egy-egy napocskát úgy készüljetek, hogy úgy készülök irántani. Jól van, gyerekek, hívjuk még a naphallgatóját, és akkor elköszönünk tényleg. Holnap akkor Eszter, mi pedig jövünk. Több verziónk van, Anna, melyiket hívtad, segíts, léci.
3: Mindegyik ugyanaz. Háttalülőse.
0: Ugyanaz írta mindegyiket? Háttalülős, köszi, mert látom, hogy több van, csak nem tudtam, hogy melyiket olvassam.
7: Balázsik!
0: Minket, csáó, hogy hívnak?
7: Budapesten, sziasztok, Beni vagyok. Éppen meetingeltem egy kollégámmal, de gyorsan leraktam.
0: Te írtad a korzós SMS-t. A korzós SMS-t írtad nekünk. Az a szenzációs, ugye évekkel ezelőtt felrakták a korzóra a székeket fordítva.
5: Mi már akkor sejtetjük, hogy mi lesz, érted, hogy nem lesz víz.
0: Igen, és a tó kiszáradásról beszéltünk, de azt írtad nekünk, hogy na ezért rakták fel fordítva a székeket a korzóra, ezt ne nézze senki. És milyen igazuk lett. És milyen igazuk lett, milyen szomorú ez a sztori. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, köszi, hogy minket hallgatsz.
7: Nagyon szépen köszönöm, én mindig csak titeket. Köszönöm szépen, köszi. Szép napot nektek.
0: Ciao. Egyébként ennyire tudták ők tényleg.
5: Volt itt Gógyi már akkor is.
3: És most komolyan kiderült, hogy azóta, hogy mi volt az ok.
5: Mert az nem szék, hanem homok visszatartó védvonal. Jó?
0: Aminek a másik oldalára azért székeket tettek.
5: Így van.
0: Értem. Szenzációs gyerekek, szenzációs a magyar ember.
3: Már akkor is számolok.
0: Na jól van, akkor holnap 6-kor érkezünk, jó? Vigyázzon mindenki magára, sziasztok, ciao.
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es

0: tizedikén. Mondja a szlogent! És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
5: Pervolajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban, vagy online a jüsk.hu-n. Jüsk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
16: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád!
17: Szívem, mi lenne, ha kábrióval mennénk?
18: Vicces vagy. Honnan lenne már kábriónk?
17: Már foglalom is a MOL Limo abban. Regisztrálj, vagy ha már limós vagy, bérelj autót júniusban, és automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a három darab háromnapos mini kábrió élmény egyikét. MOL Limo, van autód. További infók mollimo.hu.
19: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
20: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
21: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
22: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról. Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
23: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: társaság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

megy, csak igazi mai sláger megy. Na hát akkor sok sikert, hölgyeim és uraim, a játékhoz. Én most adok valakinek egy páros belépőt. Június 13-ára, jövő hét szombatra, a jubileumi Total Dance Cabrio-ra. A rádió egy intézi a hallgatóknak a jó bulikat. A 90-es évek az ezredforduló legnagyobb sztárjaival és az ő legnagyobb slágereikkel. Party, Captain Jack, Bass Hunter, Rocco, Alice DJ, Fun Factory, Master Blaster, csak néhány név a listáról. A magyar sztárokat még nem is említettem, úgyhogy gyerünk játszani! A rádió egy forró dröttya, 20-as 311-111.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a játék, ugye? Páros belépőjegyet adok a jövő hét szombati Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. 9 hallgatóval beszéltem az iménti percekben, nem voltak boldogok. Nagyon szerettek volna nyerni, de hát kinek adatik ez most meg? Rádió 1, tessék!
1: Ja, Vica vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Vica, hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Köszönöm szépen, jól telik. Pihenős vagyok.
0: Jaj, de jó neked! Egész nap a Rádió 1-et hallgatod?
1: Igen, reggel óta, már 5:30 arra kávézom.
0: A Rádió 1 szlogenjét is nyilván tudod.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor gyere velünk bulizni!
1: Megyek, köszönöm szépen, ezt el sem hiszem. Ha tegnap óta próbálkozok.
0: Hát most sikerült elérni 10-ként.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen. Nagyon boldog vagyok.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
0: Ezt elvitted!
1: Köszönöm szépen! További szép napot nektek!
0: És hát drága Rádió 1-esek, tudom, hogy sokan szeretnének nyerni, úgyhogy ma nagyon-nagyon sokat fogunk játszani délelőtt is, aztán majd délután is, és este Juhász Gergőnél is lesz játék itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: 26. meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, azonnal az újabb zenei órában is, és a kezdés, Kamrad!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
4: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: hallgatnak.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is.
7: A csirke málnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
11: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
12: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legyen csak igazi ma is láger megy. Na ki az a mázlista, aki megkaparintja tőlem a páros belépőket a Total Dance Cabrio-ra jövő hét szombatra a Budapest Parkba? Halló?
1: Jó reggelt, szia, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó reggelt? Most gyorsan az órámra néztem, 11:22-el. Valakinek most van jó reggelt, hogy szólíthatlak?
1: Balázs, szia, Balázs vagyok.
0: Balázs, hogy telt eddig a napod? Mit csináltál? Aludtál?
1: Nem, én most szálltam le a hajóról, éppen hajóztam át Angliába.
0: Azt kérem szépen, de jó életben vagy. És hogyan terveznéd ezt a bulit, amire most jelentkeztél?
1: Igen, így van, én már most otthon leszek jövő hét csütörtökön.
0: Értem, szervezed magadnak előre a programokat. Persze, ehhez tizediknek kell lenned.
1: Hát bízom benne.
0: A Rádió 1 szlogennyét tudod?
1: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: De király vagy, tizedikként értél el, Bali!
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Ez neked egy jó reggel.
1: Ez az, köszönöm.
0: Jó, hát mondjuk Angliában vagy, és a délig van jó reggel, ugye?
1: Így van, meg én itt is értem 9 évet.
0: Hát akkor figyelj.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Örülök neki, köszönöm szépen a is.
0: Én pedig zenélek tovább, és azt megígérem, hogy a délután folyamán is, és este a kívánság műsorban Juhász Gergőnél is lehet páros belépőjegyekhez jutni a Total Dance Cabrio-ra a Budapest.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: 26. meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Vizsgáljon be a gondtalan kertápolás világába.
8: Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
11: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J-C-O.hu.
12: Pervolajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Donalin tuolla Daily Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es

0: 8-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
0: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
0: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
0: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
0: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
0: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is.
6: A csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
15: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
16: Szívem, mi lenne, ha kábrióval mennénk?
17: Vicces vagy. Honnan lenne már kábriónk?
16: Már foglalom is a MOL Limo abban. Regisztrálj, vagy ha már limós vagy, bérelj autót júniusban, és automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a 3 darab 3 napos mini kábrió élmény egyikét. MOL Limo, van autód. További infók mollimo.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, itt a Daily Mix. Magyarországon elsőként mi kezdtük el játszani ezt a dalt a Mix műsorainkban, a megjelenése után közvetlenül, mert a DJ-ik látták benne a lehetőséget. Bibi Rexha következik, akinek az eredeti neve Bleta Rexha, albán származású családból származik, a Bleta jelentése albánul méhecske. New Religion, a

0: Vincenttel, Sarával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
4: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
5: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Vatikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Hortobágy újra lódobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például 150 g prémium sertéssonka 28%-kal olcsóbban most csak 845 forint. Mindig Aldi.
4: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Thermal Spa. Sárvár.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

igazi mai slágermegy. Hypaton klub slágerével folytatom. Jön a dal, amit nagyon köszönünk a Rádió 1-es DJ-knek. Ők szerettették meg ugyanis az országgal. Out of my head. Hypaton egyébként a producerek közül a legügyesebb fogorvos. És hát fordítva is igaz, a fogorvosok közül a legügyesebb zenei producer. Eredetileg ez lett volna a szakmája, fogorvosnak tanult Madridban, de hát közben zenéket készített, és elcsábult. És ilyen dalokat készít, mint ez.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Hamarosan ismét játszani fogunk. Nem sokára újra páros belépőjegyekhez lehet jutni a Total Dance Cabrio-ra, ami ugye jövő hét szombaton lesz a Budapest Parkban. A következő zenei órát pedig a német énekesnővel, Loival indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
4: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
1: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablett a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük, forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
7: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk, hogy...
9: már idén.
8: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederre? Tessék, mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
9: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra, igen? Jégvitorlásai.
8: Nagyon jó, mi fagy be?
9: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
8: Igen, fölteszitek a szapokra.
9: Fölrakjuk a jégvitorlásokra.
8: Tökéletes. És tudtok menni.
9: Lehet a tómederben rodeózni. Egy.
8: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőd nyitsz.
9: Szerintem
8: teljesen másba kell.
9: A hortobágyok, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szikmán megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
8: Tökéletes.
9: Azt fölépítjük, szürke marhát.
10: Szerezünk néhány rotációs kapát.
8: Igen.
10: Azt mondom, hogy
8: forgassuk fel a medret.
10: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
8: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
10: Legjobb.
9: A legjobb. Abba egyébként most gondolkozunk egy naplemente. víz nélkül nagy fesztivál.
8: Picit félomításra sarkalnálak benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
9: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
8: Tökéletes.
9: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
8: Tökéletes.
9: Ahogy meg, mondjuk a naplementéhez az hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz. Kell.
11: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ugyanez lesz ott.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Köszönjük szépen. Jubilál még egyébként a Budapest Parkban a Total Dance Cabrio is. A 10. show érkezik július 13-án. Ebben az órában páros belépőjegyet lehet nyerni tőlem itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

sztorikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a Rádió 1 születésnapi fesztiváljával, nagyon-nagyon sok hallgatót juttattunk be a partira, és akkor most érkezik a Total Dance Cabrio, a 10. jubileumi show a Budapest Parkban. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel 10-ként mostantól, a Forró Drótól a 20-as 311-111-en. Ha sikerül, Rádió 1 szlogennel

0: itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Nemrég említettem, hogy páros belépőjegyek elvihetők jövő hét szombatra a Budapest Parkba a Total Dance Cabrio-ra. Mind a 10 vonalunk csörög most is, és folyamatosan jönnek az SMS-ek, a Viberek, hogy lehetetlenség minket elérni. Egy ország szeretne velünk játszani. Ki az a mázlista, aki most bejut? Halló?
1: Szép jó napot kívánok! Hogy Attila vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Attila, merre felé autózol?
1: Budakalász felé.
0: Minden rendben az utakon?
1: Hát így úgy van, nincsen dugó sehol, eddig nem találkoztam balesettel semmivel.
0: Jól van, oké, ne is legyen. Félre ne ránsd a kormányt, amikor azt mondom, hogy te lettél a 10. telefonáló, Ati! Sikerült ide csörögnöd, és nyilván a Rádió 1 szlogenjét is tudod?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 2 főre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Mint hallhattad, páros a belépő, tehát valakit vihetsz majd magaddal.
1: Nagyon szépen köszönöm! Ma már be is aranyoztad az napomat.
0: Jaj, és szeretnénk még sok hallgató napját bearanyozni, úgyhogy a játék folytatódik, a következő órában is lehet nyerni. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Na jöjjön most egy kis hangosan éneklés együtt. Itt van hozzá Alex Warren. Élete legbizarabb esete. De egyébként nem is olyan rég, nagyjából egy éve egy koncertjén esett meg vele. Egy ex-rajongója urnáját kellett dedikálnia benne az elhunyt rajongó hangaival. A hölgy nagy rajongó volt, de sajnos a koncert időpontját már nem élhette meg, viszont így mégis valamilyen szinten ott lehetett a koncerten. Alex Warren pedig jó fej volt, aláírta az urnát.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: Március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
9: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
10: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
11: Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó. A Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak. Beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat. Tehát most ott vagyunk, hogy...
2: már idén.
3: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban lát, eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederre? Tessék, mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
2: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra jégvitorlásai.
3: Nagyon jó, mi fagy be?
2: Befagy a tóvize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
3: Igen, fölteszitek a szakokra.
2: És fölrakjuk a jégvitorlásokra.
3: Tökéletes. És tudtok menni.
2: Lehet a tómederben rodeózni. Egy.
3: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőd nyit.
2: Szerintem
3: teljesen másba
2: kell. A hortobágyok, haver. Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szikmán megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
3: Tökéletes.
2: Azt fölépítjük szürke marát.
12: Szerezünk néhány rotációs kapát.
3: Igen.
12: Azt mondom, hogy
3: forgassuk fel a medret.
12: Forgassuk fel a medret, és kössük be gyapottal.
3: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
12: Legjobb.
2: A legjobb. Abba egyébként most gondolkozunk egy naplemente. víz nélkül nagy fesztivál.
3: Picit félomításra sarkalnálak benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
2: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
3: Tökéletes.
2: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
3: Tökéletes.
2: Ahogy meg, mondjuk a naplementéhez az hozzá szokott tenni, amikor megcsillan a tó vízé. Na ez nem lesz. Kell.
13: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor jövő hét szombaton emlékeket idézünk mi Rádió 1-esek. Nagyon sok hallgatót juttatok be ezen a héten a Total Dance Cabrio-ra a Budapest Parkba. Buli a 90-es évek és az ezredforduló meghatározó sztárjaival, külföldi és magyar előadókkal. Na ki az a mázista, akit ingyen bejuttatok most oda? Rádió 1, tessék!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Szia, drága Viki, honnan csörögtél?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Hogy telik a nap, mit csinálsz?
1: Éppen mosok, most otthon vagyok, milyen háztartási feladatokat csinálok.
0: És mit fogsz csinálni június 13-án?
1: Hát remélem bulizni.
0: Mit fogsz csinálni?
1: Bulizni fogok!
0: 5. lettél!
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez a tiéd?
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Jó, köszönöm szépen! Nagyon örülök neki, szuper!
0: Akkor mosás tovább, ennek fényében jövő hét szombatra kellenek a szuper rucik.
1: Bizony.
0: A buli részleteit pedig most mutatom az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: pedikit. Mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
0: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100.000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló! Halló,
1: sziasztok! Paros vagyok Finnországból.
0: Finnországból? Mi a neved?
1: Igen, Finnországból. Őrs.
0: Őrs. Na mi a helyzet Finnországban? Hogy vagy?
1: Jó, hát egész nap a Rádió Egyet hallgatom. Itt már megadták a szabadságot, úgyhogy hallgatom a Rádió Egyet egész nap.
0: Valamilyen ünnep van Finnországban, hogy ekkora szabadság kezdődött el?
1: Nem, nyári ünnep van. Elsőjét, hogy 30-án kezdődött. És de itt hamarabb kezdődik a suli meg a munka, mint Magyarországon.
0: Aha. Azt mondod, 30-án elkezdődött a nyári szünet, mikor kezdődik majd a suli?
1: Na hát ezt most nem tudom megmondani, augusztus eleje felé, 10-e körül.
0: Fú, azt nem fogják irigyelni tőled a magyar srácok, jó az idő?
1: Szép az idő, szép napos idő van.
0: Jó, hát akkor nektek jó pihenés Finnországban, hallgassok sok Rádió Egyet, a játékra viszont ne jelentkezz, mert a Budapest Parkba valószínűleg nem fogsz ideérni a Total Dance Cup-ra.
1: Hát, ez egy kicsit drága mulatság lesz nekünk.
0: Az igen, az lenne. Jól van, barátom, örülök, hogy becsörögtél.
1: Köszi szépen, jó volt beszélni veled.
0: Indítom azonnal az újabb zenei órát Accenttel és Tóth Abigaillel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokban rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: Március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is. A csirke málnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
4: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felfestítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
8: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz három fogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
9: Rohanós a reggel? A Metro havi bajnokajánlatában a Mizó 250 ml-es többféle dobozos kávé 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 279 forint június 1-től 30-áig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: G-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 16 óra 9 perc, közlekedési információk. Csicsi szólt, hogy az M3-ason Vásárosnamény felé haladva Mogyoródnál autóbusz balesetezett, lassú a haladás miatta, és akitól jött az SMS, M1-es Budapest felé erős a forgalom Tatától szinte végig, úgyhogy aki személyautóval támadja a pályát, az a belső sávot válassza az átterelt részen. Bárki bármit lát, még szóljon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, jó utat a Rádió 1-gyel, autós barátaim pedig nagyon fognak örülni ennek a zenének, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a három darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Visszatért a Best for You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
5: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi, egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
6: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
11: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jégkrém 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Freeway jeges tea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
14: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
15: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Az Aldiban idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük, például fél kiló kucsinás spagetti 30%-kal olcsóbb, mint egy éve. Most csak 325 forint. Mindig Aldi.
18: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépszerűbb

Megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió egy Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a

itt a Rádió 1, 16 óra 43 perc, közlekedési infók. Éva szólt, 6-os főút, Pécsett baleset volt a 196-os kilométernél Hirt felé, egy sáv off. Márktól tudom, hogy az 56-os főúton több résztvevős baleset történt Szekszárd átkelési szakaszán 7-es kilométernél, úgyhogy lassú a haladás. Korábban azt tudtuk meg, hogy az M1-esen Budapest felé Tatától erős a forgalom, úgyhogy aki a főváros felé támadja a pályát, a belső sávot válaszza az átterelt részen, és az M3-ason is lassú, Mogyoródnál Vásároslemény felé, itt autóbusz baleset volt, emiatt lassú a haladás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 órától jön a Live Mix Juhász Gerivel és Loving Arms-szal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja 10. jubileumi Total Dance

0: szlogen. Nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Végre itt a nyár. Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
8: Hanna, akkor ne csak álmodozz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
7: Tényleg ennyire jó?
8: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
7: 1%? Ez egy valóra vált álom.
8: Cserifehérvár.hu.
9: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Keresd a zöld címkés termékeket a Háda darabáros üzleteiben. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Amíg ön pihen, és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
16: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
17: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 000 elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
18: Egy tökéletes rablás. az elemek összecsapása, vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a Vanálja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
19: One. Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termal Spa. Sárvár.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
20: Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy. Körbefutás, keresztbefutás. Kicsik keresztbefuthatják, nagyok kerülik. Igen. Azzal is megvagyunk.
21: Kertmozi.
20: Kertmozi, tökéletes ötlet. Nagyon jó. Nagyon-nagyon
21: Marcel
20: jó.
21: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy
22: igen, nem csíp a szúnyog.
20: Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetőség egyenlő fonyódról érteklődik már. Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
21: Airport Velence.
20: Airport Velence tökéletes ötlet egyébként. Igen, igen. Megjött a leges legjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. A velencei tótáblát le fogják cserélni, raknak egy kérdőjelet a végére?
22: Hát valaha igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. A lemezjátszók mögött a Loving Arms, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, és tűpontosan 10 éve indult el újra 2016-ban ezen a napon a Rádió 1. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Igen, mennyire érdekes, Atissal találkoztam pont kifelé menet, és pont erről beszéltünk, hogy mennyire érdekes, hogy már 10 éve ismerjük egymást, és 10 éve pont emlékszem a Atis megszólalására, amikor itt álltunk ugyanezen a szent helyszínen. Úgyhogy gyorsan telik az idő.
1: Bizony.
2: Úgyhogy hát ez mit tudunk csinálni? Jó zenékkel. Mit tudunk csinálni?
1: Csinálok valami hitot.
2: Egy jó hitami koktélt.
1: Nem, Andris, mi egy kávéval ünneplünk, és ti is ünnepeljetek velünk, nagyon köszönjük, hogy már 10 éve hallgatjátok a Rádió 1-et. A következő egy órában tehát Rádió 1 Live Mix, nagyon sok zenével, duma nélkül, kezdjük el.
2: Így igaz, jó zenékkel lehet ezt a 10 évet megkoronázni, úgyhogy megyünk is tovább, vagy nyitjuk a délutáni Live Mix első óráját Dead Sheeran és az Azizámmal, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: van, közlekedési információk jönnek. Csak nagyon röviden, baleset az M4-es autóúton a főváros felé ülő elkerülő szakaszán a 29-es kilométernél, és összeütközött két autó az 1-es főúton is Biatorbágy elkerülő szakaszán a 17-es kilométernél. Itt félpályán halad a forgalom. Mindenkinek jó utat! Sziasztok, ez egy SMS. Na ez a mix úgy hiányzott már a mai napból. Kezdtem fáradni, de ilyen zenék mellett ez már luxus. Úgyhogy tolom tovább veletek, ölelés, Bruci mester.
1: Ó, jó, hogy itt vagy velünk, úgyhogy köszönjük a dicséretet is. Mindig ez a küldetésünk Gerivel. Jó kedvet és jó zenét hozunk a délutánba.
0: Így igaz, felturbózunk benneteket isteni energiákkal és isteni zenékkel. Lendülünk is tovább.
1: Lendülünk is tovább, nem is akármilyen zenével. Egy ugye dübörög a nyár, dübörög a délután, dübörög a munka utáni jó kedv, mert ugye nem soká itt van a hétvége.
0: Így van.
1: Mondjuk ezt. Úgyhogy itt van a Riptide, ez Szigala egyik újdonsága. Ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel, és várom a Lamingham-szal.

0: Sziasztok, ez egy SMS. Enyhe dugó van Budapesten az Árpád hídtól Zugló felé, araszolva lehet csak haladni, de veletek ezt is ki lehet bírni. Gázos Misinek üzenem, hogy töltődjön fel holnapra. Köszi, ha beolvassátok. Üdvözletel, Andris.
1: Andris, Truszán, jó, hogy itt vagy.
0: Így van, a másik Andris pedig, aki itt áll mellettem most, tőlem jobbra a Rádió 1 stúdiójában, kezdi a mai Rádió 1 Live Mix fináléját. Jön az utolsó erős jó 10 perc.
1: Így igaz, jó zenéket válogattam nektek erre az etapra is össze, úgyhogy öveket becsatolni, hangerőt, hát felvenni. Ezt akartam mondani, úgyhogy Replay What You Say Melken Cremonttól. Ezzel megyünk tovább itt a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Emszal.

0: Blondie is Never Walk Alone a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. A Loving Arms-tól ez volt a mai záró trackünk. Sziasztok, Geriék! Nagyon jó zenéket tesztek be. Köszi, ha beolvassátok. Ezt Viberen kaptuk Szabolcstól. Szabolcs, nagyon köszi, hogy a Loving Arms-é volt az érdem. Merre lesz még buli ezen a héten?
1: Ezen a héten megyek Tájára, valamint Debrecenbe, úgyhogy Rádió 1 hallgatók, bízom benne, hogy együtt fogunk bulizni, együtt fogunk ünnepelni, mert mindig van mit ünnepelni, ugyebár.
0: Bizonyám, többek között az, hogy 10 éve ezen a napon indult újra a Rádió 1, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy azóta is itt vagytok velünk, és ha bírjátok a Loving Arms, ne felejtjétek, a World is Mine Radio Show-ban is találkozhattok vele, most szombaton este 9-től.
1: Így igaz, én sem tudtam volna pontosabban mondani, úgyhogy találkozunk szombaton még, Geri.
0: És maradjatok mindenképpen, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Ray Daltonnal. És egy isteni dallal, a Blood Runnin-nal, játék is lesz páros belépőkért a jövő szombati Total Dance Cabrio-ra, úgyhogy én a helyetekben maradnék mindenképpen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klíma.

0: Klíma gyártó.
1: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Show Time-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyát május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel.
10: Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jusknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezmény számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jusk áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian
12: Sleeping and Living. Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
14: Autóüveg Pilkington!
15: Hello. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
17: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró róló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
16: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
18: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
19: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
20: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
19: Mondom, hogy a szárnya jó.
21: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
22: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
23: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
0: érkezik.
1: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
2: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
23: Társadalmi célú reklám hangzott el.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
24: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
25: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
26: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
27: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
28: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
29: Feel the summer. Élj át a nyár legszebb érzéseit. Napsütés, koktélok, csillagfényes fürdőzés. Ez a Spirit nyár. Spirit Hotel Termal Spa. Sárvár.

0: adásait, korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most

0: ebben az órában és a következőben is lesz játék. Téged hogy hívnak?
1: Dorian.
0: Dorian, hello, mit kérsz?
1: Bének az új számát.
0: Ez a Where is my husband, nagyon jó dal, ki kapja?
1: Noel.
0: Ő kicsoda?
1: Az osztálytársam.
0: És mit üzensz neki?
1: Hiába menekül, hiába fut, elkapom.
0: Mi, meg akarod verni, vagy mi, mit akarsz vele csinálni?
1: Nem, lenyúlt egy villát tőlem.
0: Ja, na az már mindjárt más. De tényleg ez nagyon fontos, hogyha valakitől kölcsönkértünk valamit, azt illik mindig visszaadni. Háló!
1: Így van, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, hogy hívtál, remélem meg lesz az a villa. Ray, where is my...

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: halljátok, nagyon fogjátok szeretni azt a zenét, amit rögtön indítok, előtte közlekedés, baleset történt az 1-es főúton Biatorbágy elkerülő szakaszán a 17-es kilométernél, és torlódásra készüljetek az M0-as autóút nagyobb csomópontjaiban, különösen a Hárosi Dunahídon az M5-ös felé, valamint Dunakeszinél az M3-as irányában. Mindenkinek jó utat! És hát mostanában abszolút kihagyhatatlan itt nálam ez a zene, érkezett ugyanis egy felújított változat a Faithless legendás 1995-ös klasszikusából. Ki kéri?
1: János vagyok. Szeretném a feleségemnek, a fiamnak, illetve a lányomnak, Erika, Norbert és Regina.
0: Na ez akkor most nekik pörög. Faithless, Bibi Rexha, New Religion. Élő kívánság műsor. Rádió.

0: kiheti a páros belépőt jövő szombatra a Total Dance Cabrióra, a számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztári.

0: de dir què? Mondja o eslogan?
1: Ràdio, que aquí
0: és nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio június 13-án a Budapest Parkban.
2: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: igazi mai sláger megy, és most is nagyon sokan szeretnétek jönni velünk fesztiválozni. Halló, halló!
1: Szia, Erika vagyok, és játszani szeretnék.
0: Hello, Erika, milyen az estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Itt vagyok, éppen a kertben dolgozunk, munkálkodunk, és kicsit azért lihegek, mert elfáradtam, és most már kicsit izgulok is.
0: Nekem tetszik, ahogy lihegsz. Remélem tudod a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Úgy tetszik, szerencsét hoz, hogyha valaki kerti munka közben próbál jelentkezni egy játékra itt nálunk.
1: Igen, így szülinapi ajándék nekem lesz rossz, úgyhogy ennek is nagyon örülök.
0: Isten éltessen, mutatom, hogy mit kapsz tőlünk.
1: Köszönöm szépen.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: A párommal megyek, Andrissal.
0: Érezzétek jól magatokat, és jó kertészkedést kívánok!
1: Szépen.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: Total Dance kabrióra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Hajnó.
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
7: Autóüveg Pilkington!
8: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
9: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
10: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 g-os kiszerelésben is.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
12: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
13: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
15: Szívem, mi lenne, ha kábrióval mennénk?
16: Vicces vagy. Honnan lenne már kábriónk?
15: Már foglalom is a MOL Limo abban. Regisztrálj, vagy ha már limós vagy, bérelj autót júniusban, és automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a 3 darab 3 napos mini kábrió élmény egyikét. MOL Limo, van autód. További infók mollimo.hu.
17: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A vegetával az igazi a grill hangulat.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1
0: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: 4-1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Lesz játék nálam ebben az órában is. A jövő szombati Total Dance kabrióra nyerhet valaki hamarosan egy páros belépőt. Kata pedig az új Taylor Swift dalt szeretné. Kinek menjen?
1: A férjemnek. Otthon van a két gyerkőccel, és várnak engem haza a munkából.
0: És mit üzensz nekik haza?
1: Hogy imádom őket.
0: Jól van, vigyázz hazafelé, kösz, hogy hívtál. Ez egy abszolút optimista dal a gyógyulásról, az önmegbocsájtásról, és arról, hogy bizony a nehéz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Egy kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Ildikó vagyok. Meg kell bicikről szeretnék egy remixet, amennyiben lehetséges.
0: Szia, Ildikó, abszolút lehetséges. Akkor mit szólsz például az Éden című dalhoz, amit Viki Nagy Bogival és Miss Mooddal csinált, ez a legfrissebb?
1: Akár jó is lehet, igen.
0: Készítem akkor elő ezt. Kinek menjen?
1: Családomnak, lányomnak, illetve barátnőimnek.
0: Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez akkor ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok nektek!
1: Köszönöm szépen, neked is!

0: játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk bulizni, jövő szombaton a Total Dance Cabrióra hívjatok innentől 10-ként. A számunk 0620 3 111 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok, Timi üzeni Norbinak névnapi előzetesként, hogy nagyon szereti, és már csak 19 nap. És nézzük, hogy kivel játszunk. Hello, hello!
1: Szia, Viki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Viki, milyen estét van, mit csinálsz?
1: Éppen az edzésre tartok, megyek edzeni egy kicsit.
0: Milyen edzésed lesz?
1: Spinning.
0: Nagyon szuper, és a spinning meg egy jó buli, az nem zárja ki egymást.
1: Igen, igen.
0: Kérem a rádió egy szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, és hát az edzés után meg lesz a buli is, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Ó, Krisztán, ott is lemozgom a kalóriákat.
0: Ez pontosan így lesz.
1: Jó, szuper.
0: Mutatom, hogy hol fogod ledolgozni azokat a kalóriákat, figyelj.
2: Gratulálunk. Nyereménye egy kétfőre szóló belépő a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: De szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: Kivel mész majd?
1: Párommal.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és örültem, hogy játszottunk.
1: Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Holnap pedig remélem nektek is szerencsétek lesz ebben a játékban, drága Rádió 1 hallgató. Get lucky! Jön Lois.

0: klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Szia, Gábor vagyok, és a Bumble című számot szeretném kérni.
2: Szia, Gábor, nagyon jót választottál, ez egy zseniális dal, óriási sláger lesz belőle idén nyáron. Kinek menjen?
1: Drága családomnak szeretném küldeni.
2: Otthon vagytok már együtt, mindannyian?
1: Itthon vagyunk, így van, nevezetesen Nóri, Kornél és Kristóf.
2: És mit üzensz a kis családnak?
1: Nagyon-nagyon

0: Third Is Mine Radio Show-ban Jaminával és Pure Beat-tel. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!

0: bajnokság július 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár több millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Ne hagyj ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Gelatelli vaníliás jég 33% kedvezménnyel csak 299 forint, a másfél literes Friday jegestea 33% kedvezménnyel pedig csak 239 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
9: Aj, Evelyn, annyira szeretnék egy cserit.
10: Hanna, akkor ne csak álmodoz, segítek. Hónapokat volt nálam egy cseri Tiggo 8, és minden kilométert imádtam.
9: Tényleg ennyire jó?
10: Prémium, ráadásul most fix 1% THM-mel elérhető az Autocentrum Szabónál Székesfehérváron.
9: 1%? Ez egy valóra vált álom.
10: Cserifehérvár.hu.
11: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 395 forint, a magyar fürtős paradicsom kilója pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinálható távval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
14: Szívem, mi lenne, ha kábrióval mennénk?
15: Vicces vagy. Honnan lenne már kábriónk?
14: Már foglalom is a MOL Limo abban. Regisztrálj, vagy ha már limós vagy, bérelj autót júniusban, és automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a 3 darab 3 napos mini kábrió élmény egyikét. MOL Limo. Van autód. További infók mollimo.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Velence átfutás, mint az átevezés, Balaton átevezés, átfutás, vagy körbefutás, keresztbefutás, kicsik keresztbefuthatják, nagyok kerülik, igen, azzal is megvagyunk.
1: Kertmozi?
3: Kertmozi, tökéletes ötlet, nagyon jó. Nagyon-nagyon jó.
1: Marcel írta, mert hogy nincsenek más most szúnyogok sem. Ugye, mert hogy nincs
16: igen, nem csíp a szúnyog.
3: Kérdezni, mennyi a tómeder beépíthetősége, ilyen fogyótról érteklődik már. Sivatagi túravezetés, illetve türelmi zóna.
1: Airport Velence.
3: Airport Ferenc, tökéletes ötlet egyébként. Igen, igen. Megjött a legeslegjobb gyerekek, messze, ezt én már ma kiraknám a táblákat, 1500 forint per óra, tófenék sétány. A Ferencé tó táblát le fogják cserélni? Raknak egy kérdőjelet a végére?
1: Hát valaha igen. Vagy
0: holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
4: Csak igazi mai slágerben.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, meg indul a Diszkosi Rádió Show, és ezt mondjuk most már 10 éve, mert ugye a rádió egy újraindult 2016. június 3-án, és mi azóta itt vagyunk a Diszkosi Rádió Show-val, a Hanvai most nincs itt, de a Bárány itt van, én pedig DJ Junior vagyok, köszöntünk mindenkit.
1: Sok szeretettel köszöntöm én is a rádió egy hallgatóit, a Junior biztos, hogy valamit rosszul csinált, mert visszhangzik a fejemben, és te is így szóltál, úgyhogy nem tudom, hogy mit csináltál megint testvérem ezzel a pulttal, de hogy ez így nem jó, a 100% jó szórakozás.
0: Szólunk, nyugodj meg, szólunk, ez nagyon fontos. Ma lesznek híreink, lesz egy csomó újdonság ma, úgyhogy tartsatok velünk itt a Diszkosi Rádió Show, a rádió egyen egészen este 9-ig. Mi történt?
1: Segítek. Na mondjad. Tehát a PGM, nem pedig a szelektor, azt kell nyomni.
0: Bármit is jelents ez, jó szórakozás.

Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert élőben vagyunk a rádió stúdiójában, lehet látni a TikTokon, illetve a rádió egy live-on a YouTube-on, és hát Hanvai Pécsi valóban nincsen, viszont kitettek róla egy nagyon, vagy ő tett ki egy nagyon szép képet, ha már ugye hozzánk tartozik, meséljünk róla, bomberkabát és fecske.

leszünk, ez egy csütörtöki nap, és a Rádió 1 is támogatja az eseményt, ez nagyon fontos. Rádió 1 érkezik egy nagy színpaddal, nagy stage-el, és a Rádió 1 DJ-vel, és csütörtökön a diszkosert, kérem szépen, Ráckevér!

világ legismertebb popstár hölgyeit, a Diszkosi Rádióban, a Rádió Egyen eredeti valódi DJ Juniorban. Ez is kim van egyébként a YouTube csatornámon, ami azóta eredeti valódi, mióta kaptam egy ilyen hangjegyet rá egyébként. Hát értékelték a sok eredeti valódi.

Tényleg egy új DJ Junior, egy cover song, amelyet feldolgoztam a Rádé születésnapi fesztiválon, már bemutattam, készül a klip belőle, és Németországban jön hamarosan a megjelenés. Ez a Day by Day, itt a Disco Shitben a Rádió 1-en.

0: Budapesten találkoztatunk egy délutáni partin, ahol tavaly is voltunk, idén is megismételjük, és idén Bakelitről fogunk játszani, oké? Okay? Tehát Viniről fogunk pörgetni.
1: Én biztos
0: nem különleges este lesz. Hát de nem, mert a Kül lesz ott, meg a Schulz, meg én. És ezt a dalt is játszottam annó a Speedbe, viszont itt a vadonatúj DJ Junior remix ebből, de Montini Experience, Assassin, My House, Is Your House.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja 10. jubileumi

0: es dediquén. Mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Show Time-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Szívem, mi lenne, ha kábrióval mennénk?
8: Vicces vagy. Honnan lenne már kábriónk?
7: Már foglalom is a MOL Limo abban. Regisztrálj, vagy ha már limós vagy, bérelj autót júniusban, és automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol megnyerheted a 3 darab 3 napos mini kábrió élmény egyikét. MOL Limo, van autód. További infók mollimo.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Tessék, engedjük szabadjára a fantáziánkat. Ha a rosszul áll a nyár, akkor jövő évre tényleg eltűhet a komplett Velencei tó, a Balaton is nagyon nagy bajokat mondanak, beépítés, esője, sok baj van. De a Velencei tó tényleg kiszáradhat, tehát most ott vagyunk, hát hogy...
10: már idén.
9: Akár idén is tényleg eltűnik a tó, gyerekek. Ez milyen durva, amit eddig csak természetfilmekben, meg apokaliptikus ilyen Mad Max jellegű dolgokban, hát eltűnik a tó. Mit lehet csinálni a száraz mederrel, tessék? Mi az első vállalkozás? Hát mit mondunk a haveroknak?
10: Vannak ugye nekünk télen, téli használatra, igen? Jégvitorlásai.
9: Nagyon jó, mi fagy be?
10: Befagy a tó vize, volt télen is, akkor jégvitorlázunk. Leszereljük a Tesco bevásárlókocsi kiskerekét.
9: Igen, fölteszitek a szakokra.
10: És rakjuk a, nem a jégvitorlásokra.
9: Tökéletes. És tudtok menni.
10: Lehet a tómederben rodeózni. Egy.
9: Állattartás, bár elgondolkozol, veszel 10 tehenet, legelőt nyitsz.
10: Szerintem
9: teljesen másba
10: kell. A hortobágyot.
9: Persze.
10: Hát ott is a szikes pusztaság van ugye a hortobágyon. A szik már megvan, meg a pusztaság is. Hát a növényzetben nem állunk úgy jó. Kell egy 9 lyukú híd nekünk.
9: Tökéletes.
10: Azt fölépítjük szürke marát.
8: Szerezünk néhány rotációs kapát.
9: Igen.
8: Azt mondom, hogy
9: forgassuk fel a medret.
8: Forgassuk fel a medret, és vessük be gyapottal.
9: És termeljünk egy kis gyapotot. Nagyon jó. Burning Man Fesztivál Velencére. Tökéletes.
10: A legjobb. Egyébként most gondolkozunk egy naplemente, víz nélkül nagy fesztivál.
9: Picit félomításra sarkalnálak benneteket, hogy naplemente fesztivál, mentről a mederből.
10: Igen, mert van egy olyan szakasz, ahol már nincs víz, jó kiszáradt a tó.
9: Tökéletes.
10: Ott lenne a nagy tánctér, mögötte a színpad, DJ-k érted, és hátulról a naplemente, gyönyörű.
9: Tökéletes.
10: Ahogy meg, mondjuk a naplementéhez az hozzászokott tenni, amikor megcsillan a tó vízén. Na ez nem lesz. Kell.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Egész ma

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió Egy bemutatja 10. jubileumi Total Dance Cabrio a Budapest Parkban július 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Enriquez, mondja a szlogent! És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. 10. jubileumi Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél.
2: Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: este 10, hello mindenkinek, elképesztő zenékre és elképesztő energiákra számíthatok nálunk továbbra is, még mindig Jaminának köszönhetően, menjünk tovább.
1: Remélem ti is felkészültetek, ez pedig Sam Felt és a Birdies My Radio.

0: vagyok, és a Word is Mine rádió show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mind a ketten fantasztikusak voltak pünköst vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és ugye ezt az iminti dalt, a Holograms-t élőben is meghallgathattuk veletek együtt. Sophie élőben énekelt el. Most viszont lendülünk tovább, jön egy vadi új megjelenés a Medúzától.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: és persze az online térben.
1: Szóval igen, Gordo és a Loco Loco, amit minden Insta story-ba, TikTok videók alatt, tehát mindenhol ez a dal szól. Én kérdeztem is talán Geritől, hogy ő neki miért tetszik

0: jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
1: Are you ready?
2: Real One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: Szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csokis, szevasztos rácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Kezdjünk is bele, finoman indítjuk a mai mixet. Érkezik az angol slágergyáros, ő nem más, mint Cigala, és az egyik kedvencünk tőle, ez a Riptide.

0: Flirt Is Mine Radio Show-ban Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hoztál egy friss Mark Knight zenét ma estére.
1: Így van, egy igazi house gyöngyszem érkezik, és nagyon örülök neki, amikor keresek, nézelődök az interneten, mik az új dalok, megjelenések, és belebotok egy ilyen igazi minőségi zenébe, amikor visszaköszönnek az igazi klasszik house jegyek a dalban. Ez manapság nagyon ritka, és hát ki is lenne a dal készítője, aki tud még hozni ilyen hangzásvilágot. A Tool Room Records kiadó tulajdonosa, a house és a tech house stílus nagykövete, ő nem más, mint Mark Knight, és az egyik legfrissebb megjelenése Clap Your Hands. Ezzel megyünk tovább, itt a Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem egészen éjfélig Pure Beat a lemezjátszói mögött, és nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Az amerikai DJ Duo-val megyünk tovább, azaz érkezik a Side Piece formáció, és az egyik kedvencünk tőlük, ami nem más, mint a Cry For You című track, és hát ennek a dalnak a dala menete szerintem mindenkinek ismerős lesz, hiszen egy feldolgozásról van szó, ami nagyjából, hát majdnem 20 évvel ezelőtt jelent meg, egy svéd énekesnőtől, méghozzá Septembertől, aki ezt a dalt készítette anno, és hát ez a dallammenet megmaradt ebben a dalban. Már is mutatjuk, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: egy vadonatúj zene egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon vártam, hogy végre publikáljuk ezt az igazán különleges hangzású dalt, amit Ramit barátommal, kollégámmal készítettem. Egy ilyen rappes, magyarázós, vokálos téma, és egy nagyon feszes és előremutató tech house groove-ot kapott a dal. A dal címe pedig Loser, keressétek a YouTube-on.

0: Is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: egyértelmes munkájuk, biztos jövedelmük, mi pedig megtisztítjuk a világot.
1: Tiszta bolygókapitány ez a szemfelt. Heart Like Mine a Rosalie-nek közös igazi mai slágert hozom már is.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

ez a Rádió Egyik, csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray, és az a Where's My Husband, amit amikor először meghallottam, azt gondoltam, hogy na ezt tudja, hogy a Mark Ronsonnak készítette, mert annyira olyan a hangzás, de nem.

csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Dua Lipa például, aki hozzáment párjához, asszony lett a Jányból, Callum Turner színészhez, és Londonban volt a szertartás, de a hírek szerint a napokban, csütörtöktől szombatig, Szicíliában, Palermo mellett tartanak egy háromnapos gigantikus lagzit.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai. Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni, na de valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt. Nagyon-nagyon szerettük, és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kis